Jörg Windmann Babylon Suite-jét hallottuk a zeneszerző vezényletével, aki azt mondta egyszer, hogy azt hiszem nem játszottam még ennél odaadóbban figyelő és befogadó hallgatóság előtt, mint amilyen a magyar, talán Japánban éreztem hasonló együttműködést a hallgatóság részéről. Köszönjük a dicséretet! Hallgassuk meg Schumann második szimfóniáját.

Schumann második szimfóniáját játszotta a kölni rádiózenekar. Jörg Widmann vezényelt, aki kiváló klarinét művész, és műveiben mindig ötvözi a hagyományos klasszikus formákat a modern hangzásvilággal. Most Schumann D-moll zongora trióját hallgatjuk meg az Atos trió jóvoltából.

Schumann D-moll trióját, az Atos trió játszotta. A zeneszerző erről a műről is sokat vitázott nagy szerelmével, Clara Wieckel, aki akkor leghíresebb zongora művésznőjének számított, és 40 évvel élte túl tragikusan fiatalon elhunyt férjét, nagyon hasonló stílusban komponáltak. Maradunk Schumannnál, a románca szól.

Schumann opusz 94-es románcát Eva Steina és Galia Kolarova szólaltatta meg. Schumann Zwickauban született egy könyvkereskedő fiaként, már fiatalon erős irodalmi és zenei érdeklődés mutatott, bár eredetileg jogásznak tanult. Ismét az ő darabja szól, az Azdur Fantázia darab.

Schumann Azdur fantázia darabját Diana Kettler előadásában hallottuk. Miután abbahagyta a zongorázást, Schumann a zeneszerzés és az írás felé fordult, rendkívül gazdag és érzelmileg nagyon mély műveket alkotott. Kedves hallgatóink, 4 óra van, ha nem tudnak aludni, hallgassák továbbra is jó szívvel a Nocturnót.

Kodály Zoltán nagyon szerette a természetet, Gajatetőn sokat időzött. Így emlékezett mátrai kirándulásairól. Amikor első ízben itt jártam, éjjel 3-kor érkeztem Pásztóra. A Mátra gerincén át gyalogszerrel 10 óra alatt jutottam el Gyöngyösre. Máskor meg Gajatetőn háltam meg, innen mentem át a Kékesre. Azok a dallamok, amelyeket akkor gyűjtöttem, ma is elevenen élnek itt a falvakban. Abban a szép kis templomban Gajatetőn van egy kis tábla, ami azt tanúsítja, hogy Kodály Zoltán ott komponálta a Missa Breviszt. Most ezt a remek művet hallgatjuk meg a Pécsi Kamarakórus előadásában.

Bodály Zoltán Missa Brévisét a Pécsi Kamara kórus, illetve Ella István orgona művész szólaltatta meg. Vezényelt Tillai Aurél. 1940

Bach 1009-es jegyzékszámú C-dur Gordonka szvittjét játszott a Guy Fouquet. Albert Schweitzer nagyon sokat írt Bach gyönyörű kottáiról, vannak olyanok, akik precízen pontosan írnak, ilyen volt például Bach és Bartók Béla, akik fejben komponáltak. Ray Vaughan Williams Greensleeves fantáziája következik.

Ray von Williams Greensleeves című fantáziáját játszotta a lengyel rádió Katowicei szimfonikus zenekara. A reneszánszkori dallam egy olyan hölgyről szól, aki zöldújjas ruhában jár, a zöld színe ugye a vadászat, abban a korban ez nagyon divatos volt. Sigismund Thalberg fantáziája következik.

Sigismund Thalberg Otthon, édes otthon című zongora darabját játszotta Dennis Hennig. Thalberg korának ünnepelt sztárja volt, ő egy isten, ha a zongoránál ül, mondta Schumann. Talán az egyetlen zongorista volt, aki Liszt Ferenc méltó vetétársának számított. Johannes Albertus Grönemann Emilsonátája szól.

Johannes Albertus Grönemann Émol szonátáját Jedvenc Máté Balázs és Marcello Bussi adta elő. Beethoven takarásában élt Bécsben Schubert, akitől a Rosamunda balett zene szól, majd az oszlói filharmonikus zenekar előadásában a kiváló Heinz Holliger vezényel.

Franz Schubert Rosamunda balettzenét az oszlói filharmonikus zenekar adta elő, Heinz Holliger vezényelt, aki zenei tanulmányait a Bern és a Bázeli konzervatóriumban kezdte, és többek között Veres Sándortól, valamint Pierre Boulez-től is tanult. Most hallgassuk meg Niccolò Paganini szerelmes duettjét.

Niccolò Paganini szerelmes düettjét Tomás Lorenz és Jerka Novák előadásában hallottuk. Paganini egy Guarneri hegedűn játszott leggyakrabban, és ugye tódultak a koncertjeire, megpróbálják kideríteni, hogy mi lehet a hatásának titka, de nem tudtak rájönni. Most egy árja következik a Sámson és Delila című operából.

Saint-Saëns, Sámson és Delilah című operájából hallottunk egy áriát. Helya Angervő énekelt, a finn rádiózenekart Ulf Söderblom vezényelte. Saint-Saëns nevét talán ma sem ismernénk, ha Liszt annak idején nem áll ki az opera bemutatása mellett, amit sehol nem akartak elfogadni. Frederik Delius muzsikája következik, La Kalinda.

Frederick Delius német származású brit komponista volt. La Kalinda című kompozícióját hallottuk a Quanga című operából, a BBC koncertzenekarát Stephen Clibery vezényelte. Utolsó muzsikánkban Nicolas Matteis fantáziája. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzom. Katona Márta és Mátyos Ottó nevében is Németh Attilát hallották.

0: A Notturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. Reggel felkeresi Sulyog Tamás államfőt Magyar Péter. A miniszterelnök korábban arra szólította fel a köztársasági elnököt, hogy május végéig távozzon hivatalából. Sulyog Tamás a határidő lejárta előtt közölte. Nem mond le, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről. Jelezte azt is, hogy alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal, és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is. Az államfő mandátuma a jelenlegi szabályok szerint 2029-ig szól. Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthat Magyarország a villamos energiahálózat fejlesztésére, több tízezer okosmérő telepítésére és a rendszer korszerűsítésére. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy újabb 5000 megawatt megújuló energia kapcsolódhat be a rendszerbe, ami nagyobb energiabiztonságot jelent. Gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek gyermeknapon. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia, a területért felelős államtitkár, a közmédiában arról beszélt, hogy számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a gyermekvédelem helyzetét. A vasúttal összehangolt buszmenetrend lép életbe a Mátra térségében. Június 20-ától sűrűbb járatokra, jobb csatlakozásokra és több közvetlen kapcsolatra lehet számítani a régióban, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy Heves és Nógrád megyében a korábban rövidebb szakaszokon közlekedő járatokat összekötik, így kevesebbszer kell átszállni. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű egyhetes akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. Öten felépültek az ebola vírus most terjedő ritka fajtája okozta fertőzésből, közölte az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó ebola május közepén bukkant fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és a járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A kórban már több mint 240-en haltak meg. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet. Itthon ma borult, esős idővel kezdődik a hét. Legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Délután 20-26, késő este 15-20 fok valószínű. Kedves hallgatóink, a pontos idő 6 óra 4 perc.
3: Híreket hallottak. Műsorajánló.
4: 35 éve hunyt el Pécsi Sebestyén orgonaművész Karnagy. A Liszt Ferenc díjas művész Kodály Zoltán tanítványaként végzett a Zeneakadémián, ahol később maga is 4 évtizeden át képezte a jövő orgonistáit. Pécsi Sebestyénre emlékezünk ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
5: Thank you.
4: Ma este Maurice Ravel műveiből játszik a Frankfurti Rádió Szimfonikus Zenekara. Először a Ludanyó meséi zenekari szvit, majd a Gyermek és a Varázslat című egyfelvonásos opera csendül fel, énekes szólisták és a Frankfurti Operaház gyermekkarának közreműködésével. A karmester Ellen Altinoglu. Nem csak gyerekeknek. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
3: Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásaival hozzájárult a Jónak lenni jó sikeréhez. Nézőinkkel kézzelfogható támogatást nyújtottunk a legkiszolgáltatottabbaknak. Visszatekintés az elmúlt évek Jónak lenni jó kampányaira. Jónak lenni jó. Köszönjük. Június 4-én 14 óra 30 perckor a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
5: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Bozai László, a mikrofonnál Szejlő Dénes. Georges Müffat Nobilis Juventus című művének első tételével indítjuk a mai muzsikáló reggelt, az El Gran Teatro del Mundo játszik.

Georges Miffa Nobilis Juventus című művének első tételét hallottuk, ez volt a nyitány, az El Gran Teatro del Mundo játszott. Schubert következik, az Opus 142-es numero 3-as B-dur Impromptu szól, Müré Perelje előadásában. Érdemes tudni ezzel a zeneművel kapcsolatban, hogy a Rosamunde kísérő zenéjéből vette a zenei anyagot Schubert, ezért egyesek zongorára írt Rosamunde variációknak is hívják a darabot.

Schubert B-dur impromptúja szólt Müréperája előadásában. Respighi következik, a Madarak Suite-ből szól most a Kakukk, a St. Martin in the Fields kamarazenekar játszik. Vezényel Neville Mariner.

Veszprémi zenéjét hallottuk, a Madarak Suite-ből szólt az ötödik tétel, a Kakuk, a St. Martin in the Fields kamarazenekar játszott, vezényelt Neville Mariner. Most Mozart következik, méghozzá Così fan tuttéból idézünk. Érdekesség ezzel a darabbal kapcsolatban, hogy Mozart itt egy énekest megtréfált, észrevette, hogy a különböző hangugrásoknál furcsán mozdul a feje, ezért rengeteg olyan ugrást írt bele, ahol furcsán kellett mozgatni a fejét, ezt mind azért tette, mert nem szimpatizált ezzel az énekessel. Most énekes nem hallunk, de a nyitányt annál inkább a bécsi Haydn zenekar játszik, vezényel Kertész István.

0: Chopin B-dur mazurkáját ígértem, hallottuk a B-dur mazurkát, aztán az E-moll mazurkát, aztán az A-dur mazurkát. Mindegyiket Bogányi Gergely játszotta. Ígértem azt is, hogy jön a vers, és már itt is van. Ady Endre a Tűz csiholója című versét halljuk Jancsó Adrien előadásában.
1: Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek, s ha százszor tudtak bátrak lenni, százszor bátrak és viharvertek. Az első emberi bátorság áldassék a tűz csiholója, aki az ismeretlen lángra úgy nézett, mint jogos adóra, mint egy isten hóban vacogva fogadta szent munkája bérét. Még ma is minden bátor ember csörgedezteti az ő vérét. Ez a világ nem testálódott tegnaphoz húzó rongy pulyáknak. Legkülönbb ember, aki bátor, s csak egy különb van. Aki bátrabb, s aki mást akar, mint mi most van, kényes bőrét gyáván nem óvja, mint ős ősére ütött Isten, a fölséges tűz csiholója.

Stravinsky Tűzmadár című művéből hallottunk részletet, a BBC szimfonikus zenekara játszott, vezényelt Pierre Boulez, előtte pedig Ady Endre verse szólt, a Tűz csiholója Jancsó Adrien előadásában. Távol álljon tőlem, hogy magunkat dicsérjem, de szerintem ez nagyon jó vers volt, és remekül passzolt hozzá a zene. Handel következik, a B-dur szonáta két tételét, a második és harmadik tételt játssza a londoni régi zeneakadémia zenekara.

Handel B-dur szonátájának két tételét hallottuk, a londoni Régi Zene Akadémia zenekara játszott. Több olyan internetes tartalomgyártó számol be arról a jelenségről, hogy gyártják egymás után a tartalmakat, mondjuk videókat, és egyszer csak az egyik berobban, és sikeresek lesznek. Ez nem egy új keletű dolog, régen is így ment ez, például Donizetti tucat számra írta az operákat, gyakorlatilag futószalagon, aztán egyszer csak jött a Bolén Anna című opera, és azzal, hát talán azt is lehet mondani, hogy világhírre, vagy világhírnévre tett szert. Olyannyira nagy siker volt ez az opera, hogy Donizetti tanára is elkezdte maestrónak szólítani. Azért ez egy szép fordulat. Most az operának a nyitányát játssza a Magyar Rádió szimfonikus zenekara Elio Boncampagni vezényel.

0: Donizetti Bolein Anna című operájának nyitányát hallottuk, a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszott. Írt egy kedves hallgató, engedjék meg, hogy a tegnap esti műsorszerkesztés dicsérjem, hiszen Prokofjev Róma és Júlia című művének drámai kezdetekor kezdett el előttem villámlani az ég, és a mű alatt rám zúdult az ivatar, ahogyan áthajtottam alatta. Igyekszünk. 7 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Reggel felkeresi Súlyog Tamás államfőt Magyar Péter. A miniszterelnök korábban arra szólította fel a köztársasági elnököt, hogy május végéig távozzon hivatalából. Súlyog Tamás a határidő lejárt előtt közölte, nem mond le, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. Az ülés kora délután kezdődik. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót már letétbe kellett helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. A kormány nem támogatja a debreceni akkugyár további bővítését, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt a Debrecenernek adott interjújában hangsúlyozta, az új kabinet az eddigieknél szigorúbban fogja szabályozni az akkumulátoripar működését. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő friss elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben 50 millió forint alatt ma már alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de egyúttal felhajtja az árakat. Gyermeknap alkalmából 500 gyereket láttak vendégül tegnap a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. A gyermekvédelemből, valamint hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkezett fiatalok megnézték a termeket és a Karmelita teraszát, orgona bemutatón és népzenei programon vettek részt, majd közösen megebédeltek. Utcára viszik az operát Rómában. 3 héten át egy színpaddá alakított kamionnal járják az olasz főváros külső kerületeit, hogy azok is megtapasztalják az élményt, akiknek nincs lehetőségük eljutni az operaházba. A művészek a sevillai borbét adják elő 9 alkalommal. Az első előadást tegnap este tartották a népi negyedként ismert Quarticciolóban az operaház díszletraktárainak udvarán. Az időjárásról... Borult, esős idővel kezdődik a hét, legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Ma többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Délután 20-26, késő este 15-20 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
4: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrml.jegy.hu oldalon.
5: Vegye ki a részét a Pannon Filharmonikusok színgazdag mozaikjából a 2026-27-es évadban is. A hangversenybérlet egy útlevél a PFZ univerzumba, ahol kiváló karmesterek és szúristák előadásában a legnagyobb zeneszerzők jól ismert dallamaitól a legfrissebb bemutatókig minden megtalálható. A mozaik évad közelről és távolról a zene más-más arcát, a zenekar egyedi hangját mutatja meg. Bérletek kaphatók a Jegymesteren, a Műpában és a Kodály Központban.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma este Maurice Ravel műveiből játszik a Frankfurti Rádió Szimfonikus Zenekara. Először a Ludanyó meséi zenekari szvit, majd a Gyermek és a varázslat című egyfelvonásos opera csendül fel, énekes szólisták és a Frankfurti Operaház gyermekkarának közreműködésével. A karmester Ellen Altinoglu. Nem csak gyerekeknek. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Ravel muzsikája után az Il Pomodoro együttes hangversenyét hallgathatják meg. Johann Sebastian és Carl Philipp Emanuel Bach művei mellett a cseh szerző Jiří Antonín Benda F-moll koncertóját is megszólaltatják. Barokk fuvolán Eleonore Biscevics játszik. Csembalon közreműködik és vezényel Francesco Corti. Barokk muzsika. Ma 20 óra 38 perckor. A Bartók Rádióban.
6: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Lendületes hétfő reggelt, kellemes ébredést, békés készülődést, de mindenek előtt jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Bazai László nevében is köszöntöm Önöket, Szégyül Dénes vagyok. Johann Sebastian Bach első brandenburgi versenyének harmadik tétele szól, a Liszt-Ferenc Kamara zenekar játszik.

Bach első brandenburgi versenyének harmadik tételét hallottuk, a Liszt Ferenc kamarazenekar játszott. A következő zeneszerzőnk Friedrich Witt, aki Beethoven kortársa volt, olyannyira kortársa, hogy egy évben születtek, ugye 1770-ben. Egyébként legutoljára a neve körül 2007-ben izzott a levegő, akkor Németországban egy zenetanár három elveszettnek hitt miséjének a kéziratát találta meg. Őrület. Most az Ádur szimfónia negyedik tétele szól a Kölni Akadémia zenekar előadásában.

Friedrich Witt Ádur szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a Kölni Akadémia zenekara játszott. Most Puccini következik, akiről tudjuk, hogy lenyűgözték a technikai újítások, szerette a motorcsónakokat, az autókat és az esőztetőket. Jó hallották, egyes anekdoták szerint kertjébe esőztető berendezést szereltetett, és a mesterséges eső alatt esernyővel sétálgatott. Hát kérem, aki úr, az szárazság idején is legyen úr. Egyébként, hogyha már esőztetés, akkor Puccini intézhetne nekünk fentről egy kis esőt. Hát lehet, hogy ma lesz, de mondjuk úgy egész nyáron. Én azt mondom, hogy hetente kétszer essen az eső. Azaz szerintem kibékülnénk. A Manon Lescaut-ból szól most. Des Grieux áriája az első felvonásból. Placido Domingo énekel.

Puccini Malaleszkujából szólt De Grieux áriája az első felvonásból Placido Domingo énekelt. És közben szóltak a kollégák, és én is kinéztem a stúdióablakon, és láttam, hogy esik az eső, hát minden kívánságunk így teljesüljön. Remélem, hogy ez a csapadékos idő kitart majd egész nyáron, bár azért nincsenek kétségeim, nem úgy néz ki most a helyzet. Hát nincs annál szomorúbb látvány, amikor azt látjuk, hogy szomjas a táj, hogy így mondjam. Nézzük, mit írt az Útinform, a BKK levelét olvasom most. Telítettek a sávok az M1-es, M7-es autópálya közös szakaszán az Egér úttól, és tovább a Budaörsi úton, a 6-os főúton befelé az M0-ás autóútnál, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Valamint akadozik az előrejutás a budai alsórakparton, a Petőfi hídnál északi irányban, a Budakeszi úton és a Hüvösvölgyi úton szakaszonként, a városközpont felé, a Szélkámán tér környékén is torlódásra kell számítani. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak egymással az utakon. Haydn következik, az Ezdur trió harmadik tételét Schiff András, Jukó Siokava és Boris Pergamenscsikov játsza.

József Haydn Ez-dur triójának harmadik tételét hallottuk, Schiff András játszott zongorán, a mai nap születésnapját ünneplő Yukko Shiokawa játszott hegedűn, Isten értese a művésznőt, és Boris Pergamenshchikov játszott Gordonkán. Weiner Leo következik, aki egy ideig Vándor, majd Vándor Weiner néven futott, csak később maradt meg egyszerűen a Weiner Leo formánál. 16 évesen iratkozott be a Zeneakadémiára, Köszler János zeneszerzés osztályába, és már diploma előtt pályadíjakat nyert, ez hagyján aztán 23 évesen már a Zeneakadémia zeneelmélet tanára lett. Nem semmi. A harmadik divertimento 5. tételét, a Maskaranótát játssza a Miskolci Szimfonikus Zenekar vezényel Kovács László.

0: Peiner Leo harmadik divertimentójának ötödik tételét hallottuk. Ez volt a Maskara Nóta, a Miskolci Szimfonikus Zenekar játszott, vezényelt Kovács László. 8:02.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A mai nappal kezdetét veszi a 37. budapesti Bach hét, a helyszín a Deák Ferenc téri evangélikus templom, a fesztivál művészeti vezetője pedig Kamp Salamon karmester, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos egyház zenei igazgatója. Vele beszélgetett a részletekről Várgedő Anna kollégám.
2: A sorozat minden eseménye egy-egy hangszert vagy előadói apparátust állít a középpontba. Mi az erőnye ennek a koncepciónak?
3: Kezdettől fogva az volt az elképzelésünk, hogy a Bach hétre azért van szükség, hogy az évek során a teljes életmű megszólaljon, és így minden egyes Bach hétet orgonaesttel szoktunk kezdeni. Így lesz ez június 1-én hétfőn 19 órakor, amikor Homolya Dávid játszik majd. Ő tanulmányait Bázelben és Németországban végezte, de nem csak mint orgona művész, hanem mint orgona szakértő is tevékenykedik, és a történelmi Magyarország elsősorban az erdélyi hangszereket vizsgálja, azok rekonstruálását, leírását, különböző helyeknek a pontos orgona feltérképezését. Játsza majd a Smükedichó Liebe Seele kezdetű korál előjátékot, és ez nagyon szépen keretbe foglalja az idei teljes Bach hetet, hiszen az utolsó estén, június 7-én, majd vasárnap, ugyan ezzel a korállal fog zárulni ez a Bach hetünk, de ennek egy nagyszabású kantáta feldolgozásával, a BWV 180-as kantátával. A második napon, június 2-án egy nagyon szép programot állított össze Ratko Ágnes, aki a Zeneakadémia Csemballó tanszéki csoportjának a vezetője, mégpedig úgy állította össze a műsort, hogy a C-dur preludiummal kezd, és utána kvintenként hozza egymás után 5 moll preludium és fúgát, majd a Fis-dur preludiumnál a dur hangneműek következnek, és végül ezt a sorozatot zárja az F-moll preludium után a teljes C-dur preludium és fúga megszólaltatása. A harmadik napon, június 3-án, szerdán, én azt hiszem, egy egészen különleges és nagyszabású vállalkozásra kerül sor, ugyanis a fúga művészete fog elhangozni, amelyet Dobozi Borbála és Borsányi Márton ad elő közösen. Dobozi Borbála kezdettől fogva, tehát az első Bach héttől kezdve a legnagyobb segítségem volt ebben a munkában, nem csak a szervezésben, hanem mint szólista, mint kamaramuzsikus, és olykor, mint kontinó játékos is vett részt kezdettől fogva. Borsányi Márton pedig a tanulmányait Lipcsében végezte, majd Svájcban tevékenykedett, most is ott tevékenykedik, mint csemballó művész és mint orgonista.
2: Az orgona természetes közege a templom, de hogy működik ebben a térben a csemballó?
3: Csemballó kitűnően működik. Az első alkalommal, mikor Dobozi Borbálát felkértem, ugyanezt a kérdést tette föl. Na jó, jó, de hogy szólott a csemballó? Az a tapasztalatunk most már az évek során, hogy nagyon szépen szól, nagyon szépen. A templom akusztikája nagyban segít, és így a csemballó is kitűnően élvezhető.
2: Említette, hogy az évek folyamán a teljes Bach életművet tervezik előadni. Hol tartanak most ebben?
3: Pontos felmérésem nincsen, időnként össze szoktam írni az orgona műveket, vagy a csemballó műveket, hiszen arra kérem többnyire ilyenkor a szólistákat, hogy lehetőség szerint olyan művek hangozzanak el, amelyek még nem szólaltak meg. Persze ezt nem vesszük szigorúan, természetesen figyelembe vesszük a szólistának a elképzeléseit is, de azért erre is szoktunk figyelni, hogy lehetőség szerint olyan művek is szólaljanak meg, amelyek még nem kerültek előadásra.
0: Várgedő Anna riportját hallották, tehát a mai nappal kezdetét veszi a 37. budapesti Bach hét. Kamp Salamon mesélt nekünk a részletekről. És hogyha már említettük, illetve ők említették a fúga művészetét, illetve Dobozi Borbálát, akkor jöjjön most Johann Sebastian Bach, a fúga művészetéből részlet, Dobozi Borbála játszik csemballón.

Johann Sebastian Bach kompozícióját hallottuk, a fúga művészetéből szólt részlet, Dobozi Borbála játszott csemballón. Most szenvedélyes és fájdalmas zene következik, legalábbis Eduard Hanslick, Brahms híres kritikusa az F-dur szonátával kapcsolatban. A következőt mondta, a szenvedély uralkodik benne a heves kiterésektől a fájdalmas panaszokig. Hát kíváncsi vagyok ezekre a fájdalmas panaszokra. Egyébként egy halvány magyar szál is megbújik ebben a szonátában, ugyanis Joachim József kvártettjének, csellistájának, Robert Hausmannnak dedikálta ezt a darabot Brahms. Jöjjön most a harmadik tétel, Perényi Miklós és Kocsis Zoltán előadásában.

Antonio Vivaldi ámol koncertójának második és harmadik tételét hallottuk, eredetileg oboára komponálta ezt a versenyművet Antonio Vivaldi, most azonban Boldoszky Gábor trombita művész játszotta a szólót az I Musici di Roma közreműködésével. Idén is lesz Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny, majd szeptember 15-e és 20-a között rendezik meg ezt a nagyon szép múltra visszatekintő megmérettetést. 1933-ban volt az első Liszt verseny, amelyet egyébként Doknányi növendéke Fischer Anni nyert meg. Most hamarosan ő zongorázik a következő felvételünkön, de előttem még szeretném megemlíteni, hogy majd az idei Liszt versenyen 4 magyar fiatalnak is szurkolhatunk, Lakatos Andrásnak, Pellet Sebestyénnek, Rozsonics Ildikónak és Szaniszló Attilának. Sok sikert így előre is nekik, és hát sok erőt a felkészüléshez. Szóljon most tehát Fischer Anni előadásában Ludwig van Beethoven E-dur szonátájának első tétele.

0: Elhangzott Ludwig van Beethoven opusz 109-es E-dur szonátájának első tétele, Fischer Anni játszott zongorán. Kedves hallgatóink, javaslom, hogy maradjanak velünk, hiszen hamarosan indul a muzsikáló reggelben a játékos óra, elsőként kinyer ma, játék és muzsika 10 percben következik, utána pedig jön majd a szokásos rejtvény, ahol egy nagy színészűre emlékezünk majd. Nyolc óra van.
1: Híreink következnek. Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Hamarosan hivatalában keresi Felsőjog Tamás államfőt Magyar Péter, majd sajtótájékoztatót tart. A miniszterelnök korábban arra szólította fel a köztársasági elnököt, hogy május végéig mondjon le posztjáról. Sólyog Tamás közölte, hogy ezt nem teszi meg, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről. Szavaira még tegnap úgy reagált a kormányfő, hogy Sólyog Tamás csak a fizetését védi, és soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében. A Fidesz és a KDNP szerint a miniszterelnök alkotmányellenesen támadja az államfőt. Mint fogalmaztak, semmilyen jogszerű ok nincs Sólyog Tamás elmozdítására. Magyar Péter azonnali távozásra szólította fel az MTVA vezérigazgatóját, Papp Dánielt, és a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóját, Altorjai Anitát. A kormányfő ezt azután közölte, hogy az RTL híradóban és az RTL.hu oldalon megjelent egy összegzés, miszerint belső utasítások alapján készültek a Tisza pártot lejárató anyagok a közmédiában. Magyar Péter közölte, ha az érintettek nem mondanak le, a kormány jogszabálymódosításokat kezdeményez. Gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek gyermeknapon. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia, a területért felelős államtitkár a közmédiában arról beszélt, számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. A vasúttal összehangolt buszmenetrend lép életbe a Mátra térségében. Június 20-ától sűrűbb járatokra, jobb csatlakozásokra és több közvetlen kapcsolatra lehet számítani a régióban, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy Heves és Nógrád megyében a korábban rövidebb szakaszokon közlekedő járatokat összekötik, így kevesebbszer kell átszállni. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze tegnap Dél-Csehországban. A buszon mintegy 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg. A balesetet az okozhatta, hogy a vizes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó gépkocsi megcsúszott, áttért a szemközti sávba és összeütközött a busszal. A motorosokat ellenőrzi mától itthon a rendőrség, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az egyhetes akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. Mától félpályán lezárták a szolnoki Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor várhatóan 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják majd az átkelőt. Az ország nagy részén borult az ég, legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Délután 20-26, késő este 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. 8 óra múlt 4 perccel. Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
3: Június 5-e és 7-e között újra Zenezug Fesztivál az Óbudai Társaskörben a budapesti vonósokkal. Paja Bea, Ránki Fülöp és országos versenygyőztes fiatal tehetségek a színpadon. 3 nap, különleges találkozások, felejthetetlen koncertélmények. Részletek a www.budapestivonósok.hu honlapon.
4: A Magyar Rádió Énekkarának quintessenciája a Sapszombérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az Énekkar. A Sapszombérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
5: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
6: Ravel muzsikája után az Il Pomodoro együttes hangversenyét hallgathatják meg. Johann Sebastian és Carl Philipp Emanuel Bach művei mellett a cseh szerző Jiří Antonín Benda F-moll koncertóját is megszólaltatják. Barokk fuvolán Eleonore Biscevic játszik. Csembalon közreműködik és vezényel Francesco Corti. Barokk muzsika. Ma 20 óra 38 perckor. A Bartók Rádióban. Ezen a héten az Ars Nova műsoraiban az idei Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének alkotásaiból válogatunk. Ma este Fejes Krisztina zongorázik, Pusker Júlia és Stathatos Sebestyén hegedül, Szűcs Máté brácsázik és Oncai Zoltán gordonkázik. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 órakor. A Bartók Rádióban.
7: Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásaival hozzájárult a Jónak lenni jó sikeréhez. Nézőinkkel kézzelfogható támogatást nyújtottunk a legkiszolgáltatottabbaknak. Visszatekintés az elmúlt évek Jónak lenni jó kampányaira. Jónak lenni jó. Köszönjük. Június 4-én 14 óra 30 perckor a Dunán.
5: Műsorajánlót hallottak.
8: Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: 8 óra múlt 8 perccel.
6: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Seidl Dénes. Aki válaszol.
9: Gál Zoltán György vagyok.
0: Üdvözlöm, kedves Zoltán, nagyon örülök, hogy jelentkezett a játékra. Hadd kérdezzem meg, jól aludt? Esett arra az eső?
9: Jó reggelt kívánok. Nem tudom, ne aludtam.
0: Na, hát akkor nem esett nagyot.
9: Nem.
0: Na, a romantikában fogunk ma utazni, a romantika korában. Van a romantikában ezek az óriási nagy monumentális művek, illetve vannak a kisebb, ezzel kontrasztráló kamaraművek. Melyik áll az ön szívéhez közelebb?
9: Szerintem a nagy művek.
0: Igen. Hát akkor nagyon sajnálom. Most
9: ma nem olyan lesz.
0: Úgyhogy sok sikert és sok szerencsét kívánok a játékhoz. Azért azt még elmondom, hogyha 3 kérdésre jól válaszol, akkor egy koncertjegyet nyer. Ez egy páros belépő. Június 4-én csütörtökön 18 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében lesz egy koncert, kora esti hangverseny. Vizsai Lívia, Varga Laura, Tóth Györgyi, Gregsa Márta, Rácz Gábor és Tóth Németh Henrietta lép föl. Műsoron többek között Vivaldi, Bach és Haydn művei szerepelnek. Jó ez az időpont?
9: Tökéletes, nagyon szépen köszönöm. Örömmel várom.
0: Nagyon örülök. És hogyha a negyedik kérdésre is jól válaszol, akkor Gorecki műveit tartalmazó CD-t postázzuk a The Royal Philharmonic Orchestra előadásában Jurij Szimonov vezényel. Elmondtam köszönöm. Mindent, amit el kell mondani, úgyhogy jön is az első kérdés. Szerenáddal pontosabban ugye említettem azt, hogy vannak ezek a nagyon nagy monumentális művek, illetve vannak a kisebb kamarák, és rögtön egy ilyennel kezdünk. Egy vonós szerenád szól az első zenei részletben. A kérdésünk az, hogy ki a zeneszerző?

0: És így tovább, és így tovább. A kérdésünk az, hogy ki volt a zeneszerzője ennek a zenei részletnek?
1: Úgy gondolom, hogy Piotr Iljics Csajkovszki volt, a Vonos Szerenádból hallottunk részletet.
0: Jól gondolja, gratulálok az első kérdésre. Helyesen válaszolt, valóban Csajkovszki a zeneszerző. Egyébként a C-dur Vonos Szerenád negyedik tétele szólt a fináléból. Hallottunk egy rövid másfél percet. A St. Martin in the Fields kamarazenekar játszott, vezényelt Neville Mariner. Szerenáddal...
1: Nagyon szép felvételem volt ebből, talán a Lisztékkel, a Liszt Ferenc kamarazenekarra biztosan is ismeri. Igen. Csajkovszki és Dvorzsák Vonos Szerenádok voltak a lemezen, sokat hallgattam így ifjú koromban.
0: Igen, ők is nagyon szépen játsszák ezeket a darabokat. Szerenáddal kezdtük, és folytassuk azzal. Ezúttal fúvós kamara együttest hallunk majd, a műben, amelyet a szerzője mindössze néhány hét leforgása alatt komponált, réz és fafúvósok, valamint mélyvonósok szerepelnek. A zeneszerző nemzetisége cseh, a kérdés az, hogy hívják őt?

0: A kérdésünk tehát az, hogy ki a zeneszerző?
1: Sajnálom, az előbb elpattintottam a poént, mert Antonín Dvořák szerintem a zeneszerzőt említettem a lemez kapcsán.
0: Igen, igen.
1: És neki a Fogós Szerenádja.
0: Igen, jól válaszolt. Már azelőtt, hogy feltettem a kérdést, hát az igazán profik így csinálják, úgyhogy gratulálok. Megkérdezhetném azt is, hogy vajon a következő kérdésre mi a helyes válasz, de most csináljuk azt, hogy inkább először fölteszem, jó? Most egy szvit tétellel folytatjuk a játékot. Az öt tételes sorozatot a dán, norvég író és költő Ludvig Holberg születésének 200. évfordulójára komponálta egy norvég zeneszerző. Az első tételt idézzük most, a harmadik kérdés az, hogy ki ez a norvég zeneszerző?

0: kérdésünk tehát az, hogy ki lehet a zeneszerző?
1: Edward Grieg-re tippelek, ha Holberg Suite-t hallottuk.
0: Ez nem hangzik tippnek, ezt tudta. Tökéletes a válasz, mind a három kérdésre jól válaszolt, úgyhogy a páros belépőt azt mindenképpen megnyerte, és akkor javaslom, hogy forduljunk rá a bónusz kérdése, a bónusz nyereményért cserébe. Ugye Dvorzsák zenéjét már hallottuk ma, és befejezésként is az ő egyik műve szól. Az utolsóként idézett humoreszk a legkülönbözőbb kamarazenei átiratokban ismert, eredetileg azonban Dvorzsák szóló hangszerre komponálta a sorozatot, amelynek ez a darab is része. Az utolsó kérdésünk így szól, melyik volt az eredeti hangszer?

0: Dvorzsák Gezdur humoreszéből szólt részlet, az Iszala Misztikamara együttes játszott. A kérdésünk az az volt, hogy melyik lehetett az eredeti hangszer, amire Dvorzsák komponálta ezt a művet?
1: Zongorára írta Dvorzsák ezt a művet eredetileg. Azt nem tudom, hogy ki hangszerelte aztán, meg abban tud a szerkesztő úr segíteni.
0: Fú, hát ezt most hirtelen én se tudom, de azt gondolom, hogy talán még az is lehetséges, hogy ő maga írta át a darabot talán. De hát a lényeg az az, hogy erre a kérdésre is jól válaszolt. Gratulálok, úgyhogy a CD-t is megnyerte. Köszönjük szépen a frappáns válaszokat. A mai játékosunk Gál Zoltán György volt. Köszönjük szépen, és gratulálunk még egyszer.
1: Én is köszönöm szépen, és pompás volt a játék, és sok sikert a munkájukhoz, örömmel hallgatom a rádiót.
0: Nagyon szépen köszönjük, minden jót kívánok.
1: Minden jót, viszonthallásra.
0: Viszonthallásra. Schubert következik most, a Rosamunda kísérő zenéjéből szól a balettzene a második felvonásból. A bécsi filharmonikusok játszanak, vezényel Riccardo Muti.

Schubert Rosamundájából szólt a balettzene a második felvonásból, a bécsi filharmonikusok játszottak, vezényelt Riccardo Muti. Most Rachmaninov szerzeménye következik, a 6 zongoradarab utolsóját, a finálét halljuk, Slava, azaz Glória. Márta Argerics és Lilia Zilberstein játszik zongorán.

Szergej Rachmaninov 6 zongora darabjából szólt az utolsó, Slava, azaz Glória. Márta Árgerics és Lilia Zilbenstein előadását hallottuk. Hallottuk a Tapsot is, népszerű ráadás darab ez a koncertjeiken. És most következzen egy François-Joseph Gossec mű, még nem tartunk a műsor végénél, annyira nem, hogy hamarosan jön a rejtvény. Most az F-dur nagy szimfóniájának 3. tétele szól, a Bretagne zenekar játszik.

0: François-Joseph Kosek F-dur nagy szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, a Bretagne zenekar játszott, vezényelt Stefan Zanderling. 8:30 múlt, 6 perccel, rejtvénnyel folytatjuk a műsort.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A mai játék során 3 koncertre lehet páros belépőket nyerni. Június 4-én csütörtökön 18 órakor a Doknányi Ernő Zenéközpont nagy termében kora esti hangverseny lesz. Fellép Vizsói Lívia, Varga Laura, Tóth Györgyi, Gregsa Márta, Rácz Gábor és Tóth Németh Henrietta. Június 6-án, szombaton 18 órakor az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Zenezuk Fesztivál keretén belül Ránki Fülöp és a Budapesti Vonósok hangversenye lesz, Orbán Liszt és Richard Strauss műveket adnak elő. Június 7-én vasárnap 18 órakor az 5-ös József Gimnázium dísztermében a Budapesti Medikántára vegyes kar hangversenye lesz a kórus fennállásának 15. évfordulója alkalmából. Tehát június 4. Doknányi Ernő Zenei Központ kora esti hangverseny, június 6. 18 óra Óbudai Társaskör Ránki Fülöppel és a Budapesti Vonósokkal, és június 7. 5-ös József Gimnázium díszterem a Budapesti Medikántára vegyes karnak a hangversenye. Ezek tehát a koncertek, és a mai játékunkban egy hangyányit eltávolodunk a klasszikus értelembe vett komoly zenétől. Filmzenét fogunk hallani, az énekes és egyben a film főszereplője az a hölgy, aki 1926-ban, napra pontosan 100 évvel ezelőtt, ezen a napon született. A karaktere túlmutat a hagyományos filmsztár kereteken, a 20. század egyik legismertebb ikonjává vált, arcoma is ott van a plakátokon, a bögréken, pólókon. Jelentősége és karaktere kikerülhetetlen a kulturális vagy popkulturális életben. A kérdésünk az, hogy ki lehet ő. Ő fog tehát most hamarosan énekelni. Mondom az elérhetőségeket: 0630 30 30 160, az SMS számunk muzsikálóreggel@radio.hu, az e-mail címünk. Tehát a kérdésünk az, hogy ki énekel, melyik világsztár született napra pontosan ezen a napon 100 évvel ezelőtt. Jó játékot kívánok! Thank you.

Diamonds Are a Girl Best Friends. Ezt hallottuk, Marilyn Monroe énekelt, Gentlemen Prefer Blondes. Ez volt a film címe, a helyes megfejtés is elhangzott, tehát az énekesre voltunk kíváncsiak, és a film főszereplője Marilyn Monroe volt. Ez volt tehát a helyes megfejtés, aki egyébként szerette valamennyire a klasszikusokat. Azt mondta egyszer állítólag, hogy a három klasszikus, amit igazán szeret, az Beethoven, Mozart és Louis Armstrong. Mi most ebből Beethovent választottuk, hamarosan majd mondom a szerencsés nyerteseket is, de előtte hallgassuk az Ez durog tett első tételét a berlini filharmonikusok tagjai előadásában.

Ludwig van Beethoven Ez durog tettjének első tételét hallottuk, a berlini filharmonikusok tagjai játszottak. Tartozom még a szerencsés nyertesek neveivel. Bázing Zsuzsanna, Juhász Mária és Nudelmayer Ámosnak gratulálunk. Köszönjük, hogy ennyien játszottak velünk. Johann Strauss, a Denevér nyitánya következik, a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekara játszik vezénnyel, Ferencsik János.

0: Johann Strauss denevérnyi tánya szólt, a Budapesti Filharmoni Társaság zenekara játszott, Ferencsik János vezényelt. Kedves hallgatóink, a kollégáim, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Bozai László nevében is búcsúzom, Szegül Dénest hallották. Pontosan 9 óra van.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Hivatalában kereste fel Súlyog Tamás államfőt reggel Magyar Péter. A találkozóról rövidesen sajtótájékoztatót tartanak. A miniszterelnök korábban arra szólította fel a köztársasági elnököt, hogy május végéig mondjon le posztjáról. Súlyog Tamás közölte, hogy ezt nem teszi meg, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDFS és Novák Rudolf SDSS volt országgyűlési képviselőkről. Tavaly több mint 100 000 ember segítette adománnyal a Tisza pártot. Felajánlásaik meghaladták a 3 milliárd forintot. A párt online boltjának forgalmával együtt pedig valamivel több mint 3 milliárd 210 millió forint volt a párt bevétele, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a Tisza kizárólag magyar magánszemélyek adományaiból végezte munkáját és készült az áprilisi választásokra. Mivel a költségek nem érték el az adományok mértékét, a párt 180 millió forinttal zárta 2025-öt, a teljes beszámoló a Tisza honlapján olvasható. A cégeknek ma évfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A NAV mintegy 400 000 társaságtól és több mint 100 000 kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. A mulasztások elkerülése érdekében az adóhivatal idén csak nem 50 000 olyan cégnek küldött figyelemfelhívó levelet, amely korábban késve vagy egyáltalán nem nyújtotta be a társasági adó bevallását. A pihenőidőt befolyásoló rejtett kapcsolót találtak a NAV munkatársai egy lett kamionban. A járművet túlsúly miatt vizsgálták át alaposan az Arnóti mérlegállomásnál, és akkor találták meg a tiltott eszközt, amellyel vezetés közben is pihenőidőt jelzett a tahográf. A pénzügyőrök a kapcsoló berendezést lefoglalták, és 740 000 forint bírságot szabtak ki, amit a külföldi fuvarozó az ellenőrzés napján meg is fizetett. Újabb orosz olajszállító hajót állított meg a francia haditengerészet az Atlanti-óceánon. Emmanuel Macron államfő elfogadhatatlannak nevezte, hogy a hajók kijátsszák a nemzetközi szankciókat, és Moszkva az olajeladásokból finanszírozza a több mint 4 éve tartó ukrajnai háborút. A mostani volt a 4. akció, amelyet Franciaország hajtott végre az uniós szankciókat megkerülő, úgynevezett orosz árnyékflotta elleni küzdelemben. Orosz gyártmányú volt a romániai Galacon pénteken becsapódott drón. A szakértői vizsgálat eredményéről Nikus Ordán román államfő adott tájékoztatást. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kétségbe vonta a drón orosz eredetét. Röviden az időjárásról. Borult esős idővel kezdődik a hét, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Délután 20-26, késő este 15-20 fok várható. A pontos idő 9 óra 4 perc. Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
1: Június
3: Június 5-e és 7-e között újra Zenezug Fesztivál az Óbudai Társaskörben a budapesti vonósokkal. Paja Bea, Ránki Fülöp és országos versenygyőztes fiatal tehetségek a színpadon. 3 nap, különleges találkozások, felejthetetlen koncertélmények. Részletek a www.budapestivonósok.hu honlapon.
4: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával 2 kamarahangverseny várja Önöket június 4-én a Doknányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor barokk és klasszikus alkotásokat játszik. Vizsói Lívia fagott, Varga Laura fuvola, Tóth Györgyi oboa, Greg Samárta hegedű, Rácz Gábor brácsa és Tóth Német Henrietta Gordonka művész. 20 órakor pedig Kállai Ágnes, Gordonka és Erdélyi László zongoraművész adja elő Bach, Scarlatti, Rameau, Liszt, Brahms, Piazzolla és Elgar műveit. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ezen a héten az Ars Nova műsoraiban az idei Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének alkotásaiból válogatunk. Ma este Fejes Krisztina zongorázik, Pusker Júlia és Stathatos Sebestyén hegedül, Szűcs Máté brácsázik és Oncai Zoltán gordonkázik. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 órakor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák adásában Földes Imre zenetörténész, tanár, életét és munkásságát idézzük fel.
5: Én szoktam mondani, hogy én erre már nem emlékszem. Egyszer megnyugtatott valaki, nem az a fontos, hogy ön emlékezzék, elég, ha én emlékszem, mármint, hogy a diák, hajdani diák.
4: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban.
6: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából.
7: Nagy barna ház. Katona áll előtte. De ne nézzen a szemébe, mert megüti magát.
8: Fogadnak ott engem?
7: Sokat kell várni, nagyon sokat. De rég beszéltem magyarul.
8: Maga magyar.
6: Örök hűség. Iványi Marcell igaz történetet feldolgozó zenés filmje június 4-én 18 óra 55 perckor a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
9: 8 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Bozai László hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Bece Szilvia vagyok. Kezdjük a mai délelőttöt Felix Mendelssohn Bartoldi zenéjével és a 4. olasz szimfónia első tételével, az Európa Kamarazenekar felvételén Nikolaos Harnoncourt vezényel.

Ez volt Félix Mendelssohn Bartholdy negyedik olasz szimfóniájának első tétele, az Európa Kamara Zenekart Nikolaos Harnoncourt vezényelte. François Couperin következik most, akit manapság leginkább csembaló darabjairól ismerünk, de pályafutása során mindig is fontos volt számára a kamarazene. Nemzetek sorozata például egy hatalmas terjedelmű mű, amiben a francia és az olasz stílus szépségeit ötvözi a zeneszerző. A négy szvit mindegyike Európa egy-egy katolikus hatalmát ünnepli, Franciaországot, Spanyolországot, a Német-Római Birodalmat és a piemonti savoyai dinasztiát. És mindegyik egy olaszos trioszonáta és egy nagyszabású, kidolgozott francia táncszvit keresztezése. A szvitek közül most a negyedik, a savoyaiakat, a piemontiakat bemutató részletből hallunk tételeket, a hatodik rondót és a hetedik zsig tételt az Esperion együttes játsza.

A hatodik rondó és hetedik zsig tételt hallottuk François Couperin nemzetek sorozatának negyedik szvittjéből, az Esperion együttes játszott. Recitativo és Médea áriája következik most, ez már Luigi Cherubini zenéje és a Médea első felvonásának részlete. Sas Szilvia és mellette Veriano Luchetti énekel, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Lamberto Gardelli vezényli.

0: Luigi Cherubini Médea című operájának első felvonásából hallottunk részletet, Sass Szilvia énekelt, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Lamberto Gardelli vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy perc elmúlt 9:30, és tegnap volt gyermeknap, úgyhogy egy pillanatra még visszatekintünk erre Claude Debussy gyermekkuckójának tételeivel. Megszólal a második, az Elefánt bölcső dala, aztán a harmadik Baba szerenád, végül a negyedik Hópelyhek tánca. Philippe Entremont zongorázik.

Claude Debussy kislányának, Claude Emma-nak, vagy ahogy a családban nevezték, Susunak írta a gyermekkuckó darabjait. A Suite 6 kis művének némelyike vizuális jelenetek, vagy Susu játékai után kapta a címét, de van szatirikus című tétel is, a sorozat első darabja, a Dr. Gradus ad Parnassum. Ezeket a darabokat nem gyermekzongoristáknak szánta a zeneszerző, sokkal inkább felnőtt előadókban akarta előidézni a gyermekkor emlékeit, hangulatait, érzéseit, és jellegzetes harmóniai gazdagságát felhasználva ezt bizony igencsak vonzó és vidám módon sikerült is megvalósítania. Ez volt Claude Debussy gyermekkuckója, amelyből három tételt hallottunk, az Elefánt bölcsődalát, a Baba szerenádot és a Hópelyhek táncát Philippe Entremont zongorázott. Most következzék egy finálé tétel, ez Anton Zimmermann C-dur szimfóniájának harmadik tétele, a Gödöllői Szimfonikus Zenekart Bali János vezényli.

Anton Zimmermann C-dur szimfóniájának harmadik finálé tételét hallottuk, a Gödöllői Szimfonikus Zenekart Bali János vezényelte. Csajkovszkij a Pikdáma című operájából hallunk most részletet, és az előadó, sokak kedvence Dmitrij Forosztovszkij számára Jelecki nagyon fontos karakter volt 1995-ben. Ezzel mutatkozott be a Metropolitan Operában, és korábban, 1989-ben, nem sokkal azután, hogy a Cardiffi nagy énekversenyt megnyerte, a Nizzai Operaházban is, a Pikdámában mutatkozott be a közönségnek. Úgyhogy fontos szerepben halljuk most a felejthetetlen operaénekest. Jelecki ariózója szól Csajkovszkij a Pikdáma című operájának második felvonásából, Dmitrij Forosztovszkij mellett a Rotterdami Filharmonikus Zenekar játszik.

Jelecki Ariózóját hallottuk, Csajkovszki a Pigdáma című operájának második felvonásából. Dmitrij Forosztovszki énekelt, és a Rotterdami Filharmonikus Zenekar játszott. Két tétel következik most Bach 812-es jegyzékszámú D-moll francia szvittjéből, az első Almand és a második.

Bach 812-es jegyzékszámú D-moll francia szvittjéből hallottuk az első és második tételt, egy Almand és Courant tánctételt. Andrei Gavrilov zongorázott. Most pedig szóljon a Largo, Saverio Mercadante E-moll fuvola versenyének második tétele, itt Jean-Pierre Rampal a szólista, mellette a venetói szólistákat Claudio Simone vezényli.

0: Ez a gyönyörű tétel Saverio Mercadante émol fuvola versenyének második tétele volt. Jean-Pierre Rampal és a venetói szólisták felvételét hallottuk Claudio Simone vezényelt.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 2 perccel 10 óra után következzék Camille Saint-Saëns Onfár rokkája című szimfonikus költeménye. A skót nemzeti zenekart Néme Jervi vezényli.

Camille Saint-Saëns zenéjét hallottuk, amelyben nagyon egyértelműen kiderül, hogy milyen zseniális volt ez a zeneszerző, ahogyan ötvözi a humort, a mesteri hangszerelést és a mitológiai történetet. Az Onfár Rokkája című szimfonikus költeményt hallgattuk, a Skót Nemzeti Zenekart Némely Ervi vezényelte. Luigi Boccherini következik most, visszatérünk a fuvolához, az Ádúr kvintet első tételét, Michael Faust és az Aurin vonós négyes játsza.

Luigi Boccherini Ádur kvintettjének első tételét Michael Faust és az Aurin vonós négyes játszotta. 1840 volt Robert Schumann életében a Lieder jár, vagyis a dalok éve, május 24-e és éppen június 1-e között. Mindössze 9 nap alatt 20 dalt írt, az abban az évben született további 148 dalon kívül. És az a 20 dal, amiről most szó van, Heinrich Heine verseire készült, és ezek közül 16 alkotás került be a Dichterliebe, a költő szerelme című összefüggő ciklusba, ebből hallgatunk most részleteket. Búzs könnyeimből támad, aztán a rózsa, a gerle, és végül a harmatot várja lelkem dalokat, Matthias Görne énekli, Vladimir Ashkenazi zongorázik.

Három dalt hallottunk Robert Schumann a Költő szerelme című sorozatából Heinrich Heine verseire. Matthias Görne énekelt, Vladimir Ashkenazy zongorázott. Opera, egészen pontosan szemi-opera. 1694-ben Thomas Betterton színész színházi impresszárió rendelte Purcelltől, és ez lett az Indián királynő. De sajnos Purcell részéről befejezetlenül maradt a darab, mert a zeneszerző, aki 1695. novemberében hunyt el, csak a prológushoz és a második és harmadik felvonáshoz hagyott hátra zenéket. Aztán jött az öccse, Daniel, és ő fejezte be a darabot, így lett teljes az Indián királynő, amelyből most két tánctételt hallgatunk. Az angol barokk szólistákat John Eliot Gardiner vezényli.

Mary Purcell az Indián királynő című operájából hallottunk részleteket, az angol barokk szólistákat John Eliot Gardiner vezényelte. Most szóljon a negyedik Adagio Allegro tétel Beethoven első szimfóniájából, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Ferencsik János vezényli.

0: Beethoven első szimfóniájának negyedik tételét a Magyar Állami Hangversenyzenekar élén Ferencsik János vezényelte.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
3: A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns pesti vigadót, a szecessziós zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy perc elmúlt 10:30, elérkeztünk a délelőtti játékhoz, és már most felhívom a figyelmet, hogy mindenki, aki általában SMS-t ír, most írjon e-mailt, mert sajnos nem működik az SMS fal, nem jönnek át az üzenetek, senki nem maradjon le azért a játékból, mert nem tudta, hogy ma nem érdemes SMS-t küldeni, próbálunk utána járni a dolognak, hogy hogyan javul meg a helyzet, de pillanatnyilag még nem működik, úgyhogy maradjanak az e-mailek, ha kérhetem. És akkor mondom, mi mindenre sorsolunk ma. Június 3-a szerdára szól az első két jegy. Este 8 órakor a BMC Opus Jazz Clubban a Tomor Barnabás Project várja a közönséget. Tomor Barnabás együttese 2024-ben alakult, és egy új értelmezést adnak a jazznek, ahogy a zenészek írják, a jazz, a rock és a fusion a lényege ennek az együttesnek, és elsősorban a zenekar vezető szerzeményeit játsszák. Ez lesz tehát június 3-án, szerdán este 8-kor a BMC Opus Jazz Clubban. Aztán június 4-e csütörtök, este 8 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében Erdélyi László zongora és Kállai Ágnes Gordonka művész játszik nagyon szép műsort Bachtól, Domenico Scarlattitól, Liszten és Brahmson át egészen Edward Elgar darabjaig. Sok minden szólal meg ezen a koncerten, és itt két nyertesünk is lehet, úgyhogy kétszer két jegyet sorsolunk erre a Dohnányi Ernő Zenei Központ koncertre június 4-e csütörtök este 8 órára. És van még egy előadás június 5-én pénteken, este 7 órakor a Vojnovics Huszár villában Szirtes Edina Mókus és Csonka Gábor hegedű duó hangversenye lesz. Ahogy írják, 8 húron a magyar népdaltól Bartók hegedű duóin át a balkán zenéig minden megszólal. Parafrázis a lélek muzsikájára című koncerten. Ez tehát június 5-e péntek, este 7 óra Vojnovics Huszár villa. A koncertek mellett van egy lemezünk is, ez a Magyar Rádió gyermekkórusának albuma, Reményi János, Tész Gabriella és Igó Lenke karvezetők idejéből. Ezekért lehet gondolkodni, és a zenei javaslatokat is várom, mondom a kérdést. Ritkaságot hallgatunk ma. A darab is az, mert nem a szerző leggyakrabban játszott műveinek egyike, és az előadók sem tűnnek fel túl sűrűn a műsorokban. Pontosabban az egyikük igen, de ő inkább zeneszerzőként. Ő Francis Poulenc, aki mellett Marcel Meyer zongorázik a felvételen. Utóbbi művésznő érdekes, mert ő egy jeles korszak, a párizsi úgynevezett őrült évek igen népszerű művésze volt, és néhány zeneszerző számára kifejezetten ő volt a zongorista. Az 1920-as években a francia fővárosban ezt a bizonyos őrült korszakot a képzőművészetben a párizsi iskola határozta meg, azok az alkotók tartoztak ide, akik nem franciák voltak, de Párizsban alkottak. Modigliani, Chagall, Miró, Picasso, vagy tőlük Czóbel Béla, és persze még sokan mások. A zenében pedig az amerikai jazz térhódítása mellett például az a csoport volt meghatározó, amelynek Poulenc is tagja volt, és amelynek Marcel Meyer volt a kedvenc zongoristája. A kérdés természetesen az, hogy melyik ez a csoport, melyik zenei zeneszerzői csoportról van szó. Erre várom most a válaszokat, de ahogy említettem, e-mailben, mert az SMS-fal nem működik, úgyhogy muzsikálódélelőtt@radio.hu, ez az e-mail cím. És amíg megírják, hogy melyik az a francia zeneszerzői csoport, amelynek nagy kedvence volt Marcel Meyer zongoraművésznő, addig Stravinsky három romantikus keringőjének részletét játsza Marcel Meyer és Francis Poulenc.

Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, mert mindenki itt van az e-mailek között, úgyhogy vannak bőven játékosaink. Valami miatt, ahogy említettem, nem működik most az SMS fal, igyekszünk javítani rajta. No, akkor lássuk, hogy mi is volt a kérdése, a legtöbben helyes választ küldtek, még azt is megírták, hogy egy fővel túl teljesítették az orosz megfelelőjét a zeneszerzői csoportnak, így van, mert ugye orosz ötöket ismerünk, és francia hatokat, utóbbiról volt szó. A francia hatok zeneszerző csoport volt az, amelynek minden egyes tagja úgy gondolta, hogy Marcel Meyer zongoraművész a legtökéletesebb előadó számukra. Voltak, akik sorolni kezdték a hat zeneszerzőt, volt, aki írta, hogy most több nem jut eszébe, volt, akinél megvan a teljes lista, akkor lássuk. Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc és Germaine Taillefer alkotta a francia hatokat. És van egy nagyon szép festmény a hatok csoportjáról, Jacques-Émile Blanche festette, illetve nem egészen a hatok csoportjáról, mert 8 ember van a képen, és a hatok tagjai közül 5-en láthatók. Louis Durey nem volt jelen, amikor a kép készült, és a vázlatokat a festőművész felvette. Marcel Meyer zongoraművésznő áll a kép közepén, ezért is érdekes, mert meg lehet nézni őt is. Bal oldalon pedig Germaine Taillefer, Darius Milhaud, Arthur Honegger és Jean Wiener, ő egy zongorista, zeneszerző és a hatok jó barátja volt, ő látható a képen, és jobb oldalon van Francis Poulenc, Jean Cocteau, író, festő, rendező és Georges Auric, szintén a hatokból. Szóval érdemes megnézni ezt a festményt, aki még nem látta. Mert ott van rajta Marcel Meyer, aki zongorázott Francis Poulenc mellett, és Igor Stravinsky 3 romantikus keringője közül a második és harmadik darabot hallgattuk. És akkor lássuk a nyerteseket, a jegyeket és a tárgynyereményt. Tillinger Péter, Kövér Gábor, itt volt még egy nyertesünk, majd ezt mindjárt mondom az első zene után, mert nem írtam ki magamnak. De lesz még egy nyertes, aztán Nagy Zsóka és Kemény Anna Mária, ők nyerték a jegyeket és a tárgyereményt, zenei ajándékokat pedig Cseh Edittől, Földi Mártontól és Mácsai Andrástól kapunk ma délelőtt. Cseh Edit, Székely Mihály valamelyik felvételét, de például Sarastro szerepeit javasolta, vagy Sarastro szerepét javasolta, úgyhogy hallgassuk Sarastrót, de ezúttal az E-dur áriát a második felvonásból, Mozart Havarás Fuvola című operájának részletében, Székely Mihály mellett a Magyar Állami Operaház zenekarát Plesz László vezényli.

Gyorsan mondom a nyertest, akinek a nevét még nem jegyeztem fel magamnak. Ugye a Dohnányi Központban mondtam, hogy ezúttal két hallgató is nyertes lehet. Kövér Gábor mellett Maróth Eszteré a másik páros jegy. Amit pedig hallottunk, Mozart Havarás Fuvola című operájának második felvonásából Sarastro éduráriája volt, Székely Mihály énekelt, a Magyar Állami Operaház zenekarát Plesz László vezényelte. Földi Márton javaslata következik most, aki D-dur koncertó grosszót kért, és zárójelben odaírta, hogy talán Vivaldi lehet a zeneszerző. Handelnél is van, de Vivaldinál is van valóban, úgyhogy remélem, hogy erre vágyott hallgatunk. Következzék tehát az Opus 3-as sorozat 9. D-dur koncertó grosszója, Vivaldi zenéjét a Liszt Ferenc Kamarazenekar játssza.

Antonio Vivaldi Opus 3-as 9. D-dur koncertó grosszóját hallottuk a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában, a hangversenymester Rolla János volt. És a mai harmadik zenei ajándékot Mácsai Andrástól kapjuk, aki Rossini kis ünnepi miséjének Kyrie tételét kérte. Ez következik most. Katia Ricciarelli, Margarita Zimmermann, José Carreras és Samuel Rémy, valamint az Ambrosian Opera kórus énekel. Craig Shepherd és Paul Berkowitz zongorán, Richard Nunn harmóniumon játszik, és Claudio Simone vezényel.

0: Az első kirjetételt hallottuk Rossini kis ünnepi miséjéből, az Ambrosian Opera kórus énekelt, Craig Shepherd és Paul Berkowitz zongorán, Richard Nunn harmóniumon játszott, és Claudio Simone vezényelt. Ezzel a szép tétellel lett teljes a ma délelőtti játék. Köszönöm szépen mindenkinek, holnap folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 4 perc múlva lesz 11:42, hallgassuk most George Gershwin zenéjét. Ez lesz az Egy amerikai Párizsban, a mű első tételét a Pittsburghi Szimfonikus Zenekar élén André Previn vezényli.

Gershwin Hegy amerikai Párizsban című művének első tételét a Pittsburghi Szimfonikus Zenekar játszotta, most pedig Kocsis Zoltán zongorázik. Beethoven opusz 31-es D-moll a vihar szonátájának első tétele szól.

0: Beethoven Opus 31-es D-moll szonátájának első tételét Kocsis Zoltán játszotta, és ezzel a felvétellel ér véget mai műsorunk. Kollégáim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. 35 éve hunyt el Pécsi Sebestyén orgonaművész Karnagy. A Liszt Ferenc díjas művész Kodály Zoltán tanítványaként végzett a Zeneakadémián, ahol később maga is 4 évtizeden át képezte a jövő orgonistáit. Pécsi Sebestyénre emlékezünk ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este Maurice Ravel műveiből játszik a Frankfurti Rádió szimfonikus zenekara. Először a Ludanyó meséi zenekari szvit, majd a Gyermek és a varázslat című egyfelvonásos opera csendül fel, énekes szólisták és a Frankfurti Operaház gyermekkarának közreműködésével. A karmester Ellen Altinoglu. Nem csak gyerekeknek. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
2: Hagyományok.
3: Megragadni, megfogni, hogy ez őket érdekel, hogy látod, itt van egy darab fa, és ebből akkor mit tudsz kihozni?
2: Tehetségek.
4: Akkor fog tudni az ember hiteles lenni, hogyha azért a gyökereket azért, vagy az alapokat megtanulja rendesen.
2: Partitúra. Összhangzat van. Csíkszereda. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Arckép. Alkotó emberek portréja.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a hangmérnök Mátyus Otto nevében is, Szegyül Dénes vagyok, és köszöntöm a mai arckép vendégét, Tihanyi Lászlót, zeneszerzőt, pedagógust, karmestert. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
6: Örömmel tettem, én is köszönöm a meghívást.
5: Ez három nagyon szép terület, mind a zeneszerzés, mind a pedagógia, mind a karmesterség. Hogyha muszáj lenne egyet választani, akkor melyiket választaná?
6: Hát mindenképpen a zeneszerzést, mert abból következik a másik kettő. Legalábbis az én esetemben. Azt kell, hogy mondjam, hogy mind karmester, zeneszerzői attitűddel vezényelek, és mind tanár is zeneszerzőként tanítok. Egyébként ezt én a növendékeknek mindig, amikor összeismerkedünk egy osztállyal, akkor az elején elmondom, hogy azt kalkulálják bele, hogy egy zeneszerző fogja most magukat tanítani. Ami azt jelenti, hogy egy darabról mondjuk nem egy olyan előadást fognak hallani, amit egy hangszeres játékos, aki ezt a darabot játsza, tarthatna, vagy egy zenetudós, aki mondjuk egészen más szempontok szerint is közeledik az egyes zeneművekhez, hanem kifejezetten úgy, mint egy zeneszerző, tehát azokra a problémákra fogok valószínűleg jobban kihegyezni egy-egy órát, amíg zeneszerzési problémák egy műben.
5: És mit jelent a zeneszerző karmester?
6: A zeneszerző karmester az azt jelenti, hogy miután a kettő egy rendkívül érdekes oda-vissza kölcsönhatásban van egymással, amikor komponálok, azt én mindig úgy teszem, hogyha egy résszel úgy érzem, hogy úgy nagyjából kész vagyok, és akkor úgy előről elkezdem úgy hallgatni belül, hogy ez most milyen lehet, majdnem mindig automatikusan dirigálom is, hogy én azt hogy dirigálnám azt a területet. Ez elsősorban a notációban, tehát a lejegyzésében a darabnak jelentkezik, mert aki dirigál, és szembesül azokkal a problémákkal, amelyek a műnek a megszólaltatásakor jelentkezik, az a zeneszerző már rögtön avval a szemmel írja le a partitúráját, hogy azt egy karmester, ha ő lesz, ha nem, a lehető legjobban értse, és a lehető legtöbb derüljön ki a számára abból, hogy mi volt a zeneszerzői szándék, ami mögötte volt. Az oktatással ez úgy van összefüggésben, hogy nyilván nem véletlen, hogy milyen darabokat választok, hogy azokat tanítsam mondjuk egy analízis órán egy osztálynak, de ha egy igazán jó osztályon van, szerencsére ez gyakran előfordult, akkor van egyfajta közös gondolkodás arról a zenéről. És ez a közös gondolkodás, ez ugye megtermékenyíti azokat a gondolatokat, amikkel én eleve készültem az órára, már ezeket viszem haza magammal, és amikor akkor esetleg egy hasonló zeneszerzői problémával találom magam szemben, mint amit egy másik darabban mondjuk tanítottam, akkor ez már pozitívumként jelentkezik.
5: Nagyon érdekesek ezek a pozitívumok. Van olyan, hogy ez a három terület diszonanciába kerül egymással?
6: Hát az olyankor kerül leginkább diszonanciába egymással, amikor az egyik nem hagy időt a másiknak. Ez is azért előfordul, tehát kétségtelen az, hogy most én már az utolsó időben egyetemi tanárként tanítottam, ami azt jelentette, hogy ez azért egy elfogadható óraszám. De hát amikor az én elkezdtem tanítani, és heti 24 óra körül tanítottam, azért az nem nagyon sok időt hagyott a komponálásra. Arra pedig, hogy mondjuk, ha egy koncertre fel kellett készülnöm, mint karmesternek, az azt jelentette, hogy egyáltalán nem. Van egyébként egy másik nagyon érdekes dolog, amit nagyon kíváncsian várok, hogy most a jövőben hogyan fog alakulni, hogy talán egy kicsit több időm lesz saját magamra, hogy amikor komponálok, nem nagyon szívesen hallgatok más zenét. És azért nem, mert annyira tele van a fejem, meg az agyam azokkal a problémákkal, zenei problémákkal, amik a darab komponálása közben foglalkoztatnak, hogy kifejezetten zavar, hogyha valami más zenébe kellene most úgy hirtelen belehelyezkednem. Azt nem tudom nyilván kizárni, hogy amikor tanítok, hát azért akkor tanítok, tehát azokkal a darabokkal foglalkozom, amiket tanítani fogok. Ha felkérnek dirigálni, akkor azokkal a darabokkal is foglalkozom. De az az igazság, hogy amikor felkérnek dirigálni, én azért alapvetően és elsősorban úgynevezett bemutató karmester vagyok, tehát nagy valószínűséggel kortárs vagy kortárs közeli darabokra kérnek fel, tehát nem klasszikus zenével vagy romantikus zenével kell az esetek jó részében, nem mindig, de a jó részében foglalkoznom.
5: Tehát nem kell meghallgatni.
6: És akkor igen, nem kell meghallgatnom, hanem akkor én azokat teljesen előről és szűz szemmel és füllel kezdem el tanulni. És ez azt jelenti, hogy nagyon kevés időm van tulajdonképpen zenét hallgatni. Rengeteg sok, különösen régi zenét, esetleg még barokk előtti zenét is nagyon szívesen hallgatnék, egyre többet, és egyszerűen nagyon gyakran erre egyszerűen nincs mód. Idő esetleg még talán tudnék rá találni, de kifejezetten tiltom magamnak.

0: Ezen a három területen mennyire sikerült megtalálni az egyensúlyt, illetve hogyan sikerült megtalálni az egyensúlyt? Mert szerintem mindenki, aki egyszerre több dolgot szeretne csinálni, és nem kell, hogy ez akár egy szakmán belül legyen, tehát mondjuk családot akar, és mellette karriert, akkor szembesül azzal a problémával, hogy na jó, de hogyan lesz ebben egyensúly, hogyan tudom a minimumot, az optimumot, nehogy Isten, a maximumot teljesíteni a legtöbb területen.
1: Nagyon nehéz kérdés, és többeket ismerek, akik ugyanebben a cipőben jártak, és mindenki valahogy másképp próbálkozik. Az én esetem, ha így most visszagondolok az elmúlt évtizedekre, akkor azt látom, hogy talán sikerült egy olyan elfogadható kompromisszumot találnom, hogy egyik terület sem sérült igazán a másik által. Kétségtelen, hogy valószínűleg, ha nem tanítok, vagy nem dirigálok, akkor egy darabnak a megszülésére most szó szerint. A megszülés alatt azt értem, ami a darab felmerülése és az első hang leírása között eltelik idő. Arra valószínűleg több időm maradt volna, és sok esetben ez bizony jelentkezett. Tehát vannak olyan darabjaim, 30 évvel ezelőtt körülbelülről, amiket nem szívesen vállalok. Tehát nem akarok már belenyúlni, mert nem tartom már aktuálisnak, ami akkor foglalkoztatott, de nem nagyon szeretném, hogy azokat játsszák.
0: Ez miért van? Ezt nagyon sok zeneszerzőtől lehet hallani. Ugye vannak olyan zeneszerzők, akik konkrétan el is égették a darabjaikat. Miközben, hogyha találunk egy korai Mozartot, találunk korai Beethovent, egy korai Brahmsot, tehát akkor összesereglik a zenetörténet és ünnepel. A zeneszerzőknél nagyon fontos az életpálya, hogy honnan, hova jutottak el. Miért szégyellik a zeneszerzők azt, hogy ennek van egy íve?
1: Nem a szégyenről van szó, tehát mondjuk, ha bárkit az érdekelne, hogy megpróbálja átlátni, hogy mondjuk én, mint zeneszerző, honnan, hová jutottam. Tehát elkezdi nézegetni a 20 éves koromban írt darabokat, és összeveti azzal, amit most így 70 körül írok, akkor biztos, hogy nagyon érdekes, hogy mi történt közben. És biztos, hogy nagyon sok fogódzót kap arra, hogy mi történt közben. Egyébként ezt én most nem olyan régen megtapasztaltam. Van egy nagyon szimpatikus sorozat zeneszerző portrék írásban, ilyen kis füzetecskék ezek, amelyekben a zeneszerzőknek a darabjairól, életművükről írnak, és ez most velem is megtörtént, hogy egy ilyen elkészült. És egy nagyon kedves volt tanítványom, fiatal zenetudós, csinálta meg végül is ezt a munkát, és a vele való állandó társalgásokban, az ő kérdései által, az ő problémái által, amiket érzékelt a munkájában. Szóval ezzel kapcsolatban egy sor olyan felismerés jött bennem is elő, amelyekre úgy azelőtt nem gondoltam. Én nem tudom más, hogy van vele, szóval én nem gondoltam arra, hogy nekem az valahogy most aktuális, hogy most elkezdjem magam végignézni az én életművemet, hogyha van ilyen. Szóval majdnem mindig az aktuális darab foglalkoztat, vagy a nem régen elkészült darab, hogyha az valamiért előkerül. De így most kénytelen voltam a teljes spektrummal foglalkozni, és nagyon sok érdekes dolog derült ki. De sajnos az is kiderül, amikor valamire nyugodtan ki lehet mondani, hogy az tulajdonképpen igazában nem sikerült. Kétségtelen, hogy ilyen a régi zenékben nagyon kevés van. Tehát nehéz, vagy szinte lehetetlen azt mondani, hogy van sikerületlen Bach darab, vagy sikerületlen Mozart darab. De azért vannak olyan darabok, amiket valami érthető oknál fogva azért kevésbé vesznek elő ezektől a szerzőktől is. Tehát azért egy bizonyos kis egyenetlenség még a legnagyobbaknál is talán látszik. Az újaknál pedig, az én korombelieknél pedig ez olyan értelemben szinte természetes, hogy míg régen egy zenei köznyelvet egy zeneszerző szinte készen kapott. Tehát amikor megszületett, akkor beleszületett egy zenei közlésmódba. Ez most nem, hogy nincs így, hanem kifejezetten az a normális, amikor nincs így. Tehát minden zeneszerzőnek az életéből évtizedek tulajdonképpen arra mennek rá, hogy megkeresse a saját nyelvét, megtalálja azt a zenét, amit ő tud megírni. Ez nem is biztos, hogy egyenlő azzal, amit kezdetben úgy gondolja, hogy ő meg akar írni. mert vannak dolgok, amiket az ember fiatalon megcéloz, és aztán rájön, hogy tulajdonképpen alkatilag, vagy valami egyéb okból ő arra nem igazán alkalmas, és akkor azt el kell engedni, és inkább arra fókuszálni, amire úgy érezzük, hogy azt jól meg tudjuk csinálni, és akkor azt kell írni. De hát ez elég későn kerül sor, szóval van egy jól ismert bonmó a magyar zenei életben, ez Maros Rudolf nevéhez fűződik, aki azt mondta, hogy a magyar zenei élet az olyan, hogy egy zeneszerző az 60 éves koráig fiatal ígéret, utána azonnal két út van, vagy rögtön a haza nagy öregje lesz, vagy teljesen elfelejtik. És hát ez akármennyire is ironikus és hát erősen túlzó, de abban az értelemben van benne valami, hogy nagyon sokáig tart az a folyamat. Van, akinél gyorsabb, van, akinél lassabb, de azért objektíve sokáig, amíg azt lehet mondani, hogy ez a zeneszerző tényleg a saját hangján szól.
0: Kicsit talán ez van a pedagógia, illetve a karmesterség terén is, nem? Hogy folyamatosan érnek a pedagógusok, és mire nagy pedagógus lesz valaki, addigra azért benne van, nem tudom, 40 év a szakmában. És talán ez van a karmesterekkel is.
1: Természetesen. Sőt, ugye a karmestereknél még az a különleges, meg a tanároknál is egyébként, hogy ahogyan a zeneszerzőt idézőjelben a megírt darab is alakítja. Tehát egy előző darab tapasztalata az mindig a következő darabban megnyilvánul. Ugyanez áll egy karmesterre, tehát kerül egy új együtteshez, egy új formációhoz. Akkor az mindig egy új feladat, és attól ő mindig egyre több és több lesz. A tanárnál is az egyik osztályban gyűjtött tapasztalatok egy másikban hasznosulhatnak. Tehát ezek valahol persze természetesen egymásra rakódnak. Hát objektív esetben ezek azért eljutnak egy olyan fokra, amikor azt lehet mondani, hogy azt úgy már relatíve jól csinálja.
2: Ha ha ha ha!

0: nagyon nyugodt ember benyomását kelti. Ez egy tanult tulajdonság, vagy ez egy vele született erény?
1: Ezt nagyon sokszor megkapom, és erre mindig azt szoktam mondani, válaszolni, hogy igen, ez így látszik, de ez nekem nagyon sokba kerül.
0: Mi az, ami leginkább fel tudja bosszantani?
1: Hát akkor most kénytelen leszek őszintén válaszolni erre a kérdésre. A kisszerűség és a középszerűség bosszant fel a legjobban. Pontosabban az ezekből adódó reakciók, vagy döntések, vagy ítéletek. De hát azt ugyanakkor meg tudomásul kell venni, hogy a világ ilyen, és vagy sikerül olyan szempontokat is belehozni döntési folyamatokba. Most a döntés alatt persze nem hihetetlen dolgokat gondolok, akár csak annyit, hogy eldöntöm, hogy elmegyek-e este arra hangversenyre, vagy nem megyek el. Tehát, hogy ezekbe a folyamatokba sikerül-e annyi minőséget belevinni, amennyit az adott dolog megérdemelne, vagy nem, és hát nagyon gyakran nem. És ez engem tulajdonképpen szinte ez bosszant föl a legjobban. Van még valami, ami nagyon szokott bosszantani, de ezt már csak úgy szégyelve teszem hozzá. Az nagyon föl tud bosszantani, amikor a technika nem működik. Mert nagyon rosszul bánok a technikával, és hogyha azt látom, hogy valaminek működnie kellene, de az nem működik, hát azt nehezen viselem.
0: Egy karmestert azért azt gondolom, hogy föl tud basszantani néha a zenésztársa, és hát egy pedagógust is föl tud basszantani néha a diákja. Hogy kezeli ezeket az emberi kapcsolatokat? Már csak azért is kérdezem, mert a zeneszerző az én fejembe, ilyen sztereotípikusan, egy kicsit dolgozó szobában ülő ember, viszont ezt önre nem lehet elmondani. Tehát én azt gondolom, hogy önnek az emberekkel való kapcsolat, és a személyes kapcsolat, akár a társasággal, az osztállyal, vagy a zenekarra való kapcsolat, az kiemelt helyen van.
1: Ez pontosan így van, és egy történetet elmondanék gyorsan válaszként, mert nagyon tipikusnak találom. Én, mint karmester, elvégeztem természetesen a Zeneakadémiát, és nagyon hálás vagyok érte, de hát a legtöbbet, messze a legtöbbet Eötvös Pétertől tanultam. Nagyon sokat beszélgettem vele, és neki rendkívül sok tapasztalata volt ilyen jellegű dolgokra, hogy egy zenekarral, vagy egy együttessel, zenész együttessel való személyes kommunikáció hogyan zajlik. Ő mindig azt mondta, hogy ha egy új zenekarhoz megérkezel, ahol még soha nem jártál, akkor belépsz az ajtón, és körülbelül 15-20 másodperced van, hogy eljussál a karmesteri dobogóig, és oda fölállj. Az alatt a zenekar eldönti, hogy téged szeretni fog, vagy nem fog szeretni. Ugyanígy, ha valami konfliktus helyzet merül föl, ott egy-két másodperced van, hogy eldöntsd, hogy melyik utat választod, vagy sikerül, vagy nem, de valahogy az egy tudás, hogy rá kell érezni arra, hogy melyik a legoptimálisabb út. Na erre a példa az, hogy én egy operát írtam eddig életemben, ilyen nagy színházi operát, azt Bordóban mutatták be, és franciául volt, egy François Mauriac regényből írtam, és a bordói zenekarral mentem ki dolgozni, próbálni a darabot. Na most hát a francia zenekarokról lehet tudni ezt, és az Eötvös Péter rögtön mondta, hogy ha leállok valamiért, akkor nehogy elkezdjek gondolkozni ott a partitúrában mélyedve, hogy na most mit kéne csinálni, mert abban a pillanatban a zenekari tagok elkezdenek beszélgetni egymással, és mire újra rendet csinálok, arra percek mennek el. És itt volt egy olyan, hogy két nagyon fiatal, egyébként nagyon szimpatikus hegedűs ült, ugye a koncertmester és a mellette ülő, az ugye rögtön az én bal kezemnél, ahogy dirigáltam, és szinte az első ilyen alkalommal, amikor valamiért meg kellett állni, vagy valami, ők tényleg azonnal egymáshoz fordultak, és elkezdtek beszélgetni. És akkor átvillant az agyamon, hogy most tényleg két lehetőség van. Az egyik az, hogy rájuk szólok, mert hát ezt mégse, hát bocsánat, próba van, tessék dolgozni. A másik pedig, hogy valahogy jelzem, hogy ugyan ne csináljátok már. És akkor úgy döntöttem, hogy én ezt az utóbbit kell, hogy itt most megpróbáljam. És rájuk néztem, mosolyogtam, és akkor a kezemmel intettem, hogy ne. És a másik kezembe adtam a felütést, és mentünk tovább. Imádtuk egymást egész próba folyamat alatt a továbbiakban. Lehet, hogy ha rosszul döntök, akkor onnantól kezdve engem úgy utál a zenekar, hogy nem tudok velük már mit csinálni. De lehet, hogy fordítva van. Lehet, hogy ott annál a zenekarnál meg pont azt kell, hogy szóljak, mert különben azt veszik, hogy ó, hát bármit megenged ezzel, bármit meg lehet csinálni ezzel az emberrel. Szóval ez egy pedagógiai feladat tulajdonképpen, és akkor ugye megint ott tartunk, hogy jön össze ez a három dolog, a komponálás, a dirigálás és a tanítás, mert a tanításban is ez van. Tehát amikor úgymond dekoncentrált valaki, vagy túl sok lazaságot enged meg magának az órán, akkor most mi van most? Rászólni, vagy... Tehát hol van az a pont, amikor az asztalra kell csapni? És ezt nagyon-nagyon kell tudni egy tanárnak, mert ha nem tudja, és rosszul csinálja, és rosszkor csinálja, akkor tulajdonképpen maga ellen dolgozik.
0: Amikor ilyen pedagógiai érzésekről beszélünk, akkor azért ezek nem a semmiből jönnek. Nagyon fontosak a minták. Akár pedagógiai, akár zeneszerzői, akár karmesteri szempontból milyen minták alapján alakította a saját hozzáállását?
1: Mindig volt. Ez kétségtelen, hogy ezt nem kell tagadni. Minden ilyen pályán, legyen az alkotóművészet, legyen az előadóművészet, a legeslegelején egy bizonyos pontig lényegében az utánzásból táplálkozik. Tehát megvannak az idolok, akiket kiválasztunk magunknak, akikhez valamilyen kapcsolatot érzünk, és azokat a lehető legjobban megpróbáljuk utánozni. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert viszonylag korán találkoztam sok ilyennel. Pedagógiából fantasztikus tanárok voltak, akikkel kapcsolatot tudtam találni, és nem azt mondom, hogy belőlük élek, de nélkülük nem ott tartanék, ahol tartok. Ugyanez áll zeneszerzésre is, tehát a zeneszerzői munkámban is nagyon hamar felismertem, hogy mik azok a pontok, amik felé én úgy haladni szeretnék. Egyébként itt most gyorsan hozzá kell tegyem, hogy erről még ugyan nem beszéltünk, nem is fontos, de ezen a ponton fontos mondani, hogy én nem jövök művész családból. Az én családomban senki tényleg nem foglalkozott soha művészettel, hogy ez nálam honnan jött, ezt nem lehetett tudni, de ez nálam azt jelentette, hogy én otthonról például nem kaptam olyan hátszelet, amin én elindulhattam volna valami felé. Tehát én, amit megtaláltam magamnak, és most már erre persze inkább büszke vagyok, semmint sajnálnám, azokat én mind a saját ambíciómból, a saját károm árán és a saját kudarcaimon keresztül találtam meg. És ez lényegében azt jelenti, hogy egy olyan pályán megyek, amin nyugodtan elmondhatom, hogy ha valamit jól csináltam, azt én csináltam jól, ha valamit rosszul csináltam, azt viszont én csináltam rosszul. Immár elhagyva, vagy legalábbis úgy gondolom, hogy sok tekintetben elhagyva azokat a mintákat, amiket hosszú ideig azért én követni próbáltam, és ezeket viszont soha meg nem tagadva, azt mindig pontosan el fogom ismerni, és elmondhatom a neveket, ha szükséges, hogy kik voltak azok, akik egyébként nagyon sokan voltak, tehát önkényesen tudnék csak válogatni közülük, akik nekem ezeket a mintákat szolgáltatták. De azt hiszem, hogy ez mindenkivel bizonyos értelemben így.

0: ami irányítja ezeket a területeket ennél. Meg lehet fogalmazni valamilyen arcpoétikát, ami az elmúlt 70 évben olyan vezérfonalként vagy iránytűként jelen volt az életében?
1: Hát így egy mondatban nagyon nehéz. Nem gondolkodtam még ezen egyébként sosem. Egyetlen egy valami van, ami nekem egy ilyen iránytű volt. Ezt a nemrég elhunyt nagyon kedves idősebb zeneszerző kollégám Sári József mondogatta sűrűn, hogy amikor majd a végén odaállok a teremtő elé, akkor a teremtő nem azt fogja tőlem kérdezni, hogy édes fiam, miért nem lettél Bach, hanem azt fogja kérdezni, hogy miért nem lettél Sári. És hát tulajdonképpen a dolog az én esetemben is valahogy így néz ki, hogy az poétikának annyit tudok mondani, hogy én minden olyan tevékenységemben, amit a művészettel kapcsolatban folytatok, én magamat szeretném megtalálni. És úgy érzem, hogyha én magamat megtalálom, és azt mások elé tudom tárni, az másoknak tanulságul szolgálhat, hasznos lehet, többek lehetnek tőle, én biztosan több leszek tőle. És én ezt keresem lényegében egész életemben, még most sem tudom, hogy valaha is megtalálom-e.

0: Részletet hallottunk Tihanyi László Schattenspiel című művéből. Kedves hallgatóink, ezzel a mai arckép véget ért. Vendégünk Tihanyi László, zeneszerző, karmester, pedagógus volt. A beszélgetés során a Lété, illetve az Anyaisten című műveiből szólt részlet. A hangmérnök Mátyos Otto nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szejdül Dénest hallották.
1: Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A találkozó után a miniszterelnök ismét azért bírálta az államfőt, mert hivatali ideje alatt nem állt ki az elesettek, megtámadottak mellett, illetve a jogállam védelmében, és így nem testesíti meg a pozíciójával járó nemzeti egységet. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány a köztársasági elnökhöz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással visszamenőlegesen nem lehet kikényszeríteni. A pedagógusok szakszervezetének elnöke szerint a pedagógus hiány okozta gondok enyhítéséhez a tantervi szabályozást is át kell alakítani. Tutyik Tamás a Kossuth Rádióban azt mondta, hiába jelentkeztek a korábbinál többen pedagógus képzésre, az osztatlan tanárképzés továbbra is népszerűtlen. Tavaly például egyetlen fizika-kémia szakos hallgatót sem vettek fel, idén is csak 3-at, miközben a következő 2 évben 400 érintett tanár megy nyugdíjba. Módszertani segédanyagokat, leírásokat, feladatokat és értékelési eszközöket tett közzé online felületén a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem. Az EduMód az első magyar felsőoktatás pedagógiai tudástár, amelybe több mint 70 módszert töltöttek fel a BGE oktatásfejlesztési szakértői. Az anyagot mostantól bárki elérheti, valamint közzé teheti az általa kipróbált módszertani megoldásokat is. Ezen a héten, holnaptól hétköznap is látogatható lesz a Karmelita kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A döntést a nagy érdeklődéssel indokolták. Időpontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni. A következő hónaptól megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés. Vidézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be, hogy a főváros mellett sűrűbb járatok és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. Példaként említette, hogy a Kiskörúton át közlekednek majd a Budaörs, Török-Bálint, Budakeszi és Zsámbék térségét elérő éjszakai buszok, valamint közvetlen kapcsolat létesül a belvárosból Gödöllőre és Szentendrére is. Éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban. A korlátozás a boltokra és a benzinkutakra vonatkozik. Ezeken a helyeken 22 és másnap reggel 6 óra között nem lehet alkoholt árusítani. A részleges szesztilalmat kísérleti jelleggel 2 kerületben már ősszel bevezették. A tapasztalatok szerint az érintett területeken ugyan 37%-kal csökkent a bűnözés, a szomszédos negyedekben viszont nőtt. Lengyelországban 2018 óta hasonló intézkedés van életben több mint 200 településen. Híreink végén a várható időjárásról. Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. Több tucat járásra riasztást adtak ki. A szél helyenként megerősödik, délután 20-26, késő este 15-20 fok valószínű. Kedves hallgatóink, délmúlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. reklám. Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon. Reklámot hallottak. Népzene, fiatalok hangja.
3: Sebő Ferenc vagyok. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat.
4: Mai adásunkban az Aerocord című lemezt szeretném bemutatni, mely két zeneakadémiai tanítványom alkotása, szorgos, kreatív zenei tevékenységük összefoglalása. Minden szempontból rendkívüli produkcióról van szó. Istvánfi Balázs és Németh András nem egyszerűen két különleges és régi hangszer, a duda és a tekerő játékmódjának tökéletes elsajátításáról tesz tanúságot, mert ez a minimum az ő esetükben, hanem egy sokak által elhamarkodottan idejét mondtak ítélt régi hangzásvilág melletti kiállásról is. A népzenei, régi zenei és kortárs megszólalások egymás mellé helyezése és megszólaltatása ezen a két hangszeren napnál világosabb bizonyítéka annak, hogy a stílustisztaság egy ősidőktől fogva használt és kiművelt zenei rendszer teljes kiismerése és rendeltetésszerű használata kiemeli azt a régiség betokosodott szarkofágjából, és élő, élményt adó kortárs zenévé változtatja. Martin György 70-es években elhangzott tanása jut eszembe, aki azt mondta nekünk a népzenével való ismerkedésünk kezdetén, hogy gyerekek, tanuljátok meg ezt rendesen, mert különben nem fogjátok élvezni. A mai kor levegőjében napi problémaként lebeg a kérdés, hogy mit kezdjünk a remekül összegyűjtött népzenével, tánccal. Most, hogy már tanítjuk is, különösen fontos, hogy mit gondolunk-e hagyományról, mit tartunk tovább örökíthető lényegének. Istvánfi Balázs és Németh András rengeteg munkát fektetett a két hangszer lehetőségeinek megismerésére, hangzásuk tökére vitelére. Ez utóbbi nem mellékes kérdés, hiszen körülbelül ez a buktatója minden kísérletnek, mely történeti zeneművek autentikus megszólaltatására törekszik. Egy hangszer nem akasztható le csak úgy egyszerűen a múzeum faláról. Azt olyan állapotba kell hozni, amilyen virágkorában volt. És persze a játéktechnikára is rá kell jönni, különben hiába a bélhúr és egyéb látványos kellékek, sohasem szólal meg a zene. Az egyszólamúság hangszereinek kipróbálgatása közben nem árt tiszta képet alkotni az ilyen burdonnak nevezett zene természetéről és eszköztáráról, hogy az oly gyakori hibát, az összemaszatolást elkerüljük. Óhatatlanul a Kodály anekdota jut eszembe, amely szerint az alakuló állami népi együttes lelkes zenészei elébe raktak egy emeletes citerát azzal, hogy ezen váltogatni lehet a hangnemeket. Kodály nézte, majd annyit mondott. Hát csak vigyázzanak, nehogy feltalálják a zongorát. Az egyszólamú zenevilág első és legfontosabb hatáseleme a tökéletes uniszónó játék. Ezt a két fiú magabiztosan és hatásosan valósítja meg. Aztán fontosságban az a középkorra oly jellemző, kis motivumokat rakosgató, improvizációra épülő kompozíciós módszer következik, amelyet mindenki a jazz erényének tart, nem tudva arról, hogy ez nem csak az évezredes gyökerű európai népzene legfontosabb tulajdonsága, hanem a kottákba merevedés előtti barokk műzenéje is. Hallgassuk ezek után a duó muzsikáját, ugyanazzal a türelemmel, ahogy historikus vagy kortárs műzenét hallgat az ember, azaz belehelyezkedve az egyszólamú zenei hallásmód világába, és hagyva, hogy eszközeinek drágakőszerűen tiszta kristályos rendszere magával ragadjon bennünket. Elsőként autentikus népzenét hallunk. Szenyéri Dániel szentesi tekerőstől gyűjtött dallamok szólalnak meg Istvánfi Balázs és Németh András duda tekerő hangszerelésében.

A következő, szintén közösen jegyzett muzsika egy népzenei anyagot kapcsol össze egy Vivaldi Allegroval, a Hűséges pásztor című Dudára tekerőre írt szonáta sorozatból. Bartók Béla 1907 tavaszán a Tolna megyei felső iregen gazdag népdalanyag mellett hangszerezzenészt is talált, egy idős ember Máté István személyében, aki furuján játszotta az első összeállítás dallamait. Ezek egyikét Ürögi Anasztáz címmel Bartók feldolgozta a Gyermekeknek sorozat második kötetében. A strófikus részek közé Isvánfi Balázs írt és illesztett dudacifrákat. A Vivaldi tétel dallam szólamát Németh András dolgozta ki a két hangszer számára, ellenállva a kísértésnek, hogy Vivaldi basszus szólamának hozzá illesztésével átlépjen a több szólamuság világába. Így visszanépzenésítve és az egy szólamuság birodalmába vonva bizonyította be, hogy Vivaldi dallama milyen egyívású az előtte elhangzott népzenékkel.

Most 4 kortárs miből álló sorozat következik. Német András Kérlek című darabját a Zokogás elnevezésű követi. Ezeket folytatja Istvánfi Balázs Oltárkő című kompozíciója, illetve egy Gordon Duncan darab feldolgozása The Belly Dancer címmel.

0: Elhangzott népzene, fiatalok hangja. Az iRecord című műsorunk első részét hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Sebő Ferenc.
1: A 2016. április 4-i műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztők Ottmár Dávid és Várgedő Anna, valamint a hangmérnök Padi Géza nevében is. A mikrofonnál Ifjan Bazsinka József. Hangverseny összeállításunk első felében Alexandra Konunova hegedű és Enrico Pace zongora művész koncertjét hallgathatják meg, melyet a moldovai Kisinyov köztársasági palotájában adtak 2025. december 12-én. Előadásukban elsőként hallgassák meg Wolfgang Amadeus Mozart 304-es köhögjegyzékszámú E-moll szonátáját.

Wolfgang Amadeus Mozart 304-es köhöljegyzékszámú E-moll szonátáját Alexandra Kononova és Enrico Pace játszotta. Az ő előadásukban hallgassák most Clara Schumann opusz 22-es három románcát.

Clara Schumann opusz 22-es három románcát játszotta Alexandra Kononova hegedűn, Enrico Pace zongorán. Befejezésül Edvard Grieg opusz 45-ös C-moll szonátáját adják elő.

Edvard Grieg opusz 45-ös C-moll szonátáját hallották Alexandra Kononova és Enrico Pace előadásában. A művészek ráadásként Fritz Kreisler Szerelmi bánat című alkotását játsszák.

0: Fritz Kreisler Szerelmi bánat című művét Alexandra Kononova hegedűn Enrico Pace zongorán játszotta. A felvétel a moldovai Kisinyov köztársasági palotájában készült 2025. december 12-én. A helyszín apropója, hogy Alexandra Kononova Kisinyovban született. A szerkesztő Ottmár Dávid volt.
1: Műsorajánló. Ma este Maurice Ravel műveiből játszik a Frankfurti Rádió Szimfonikus Zenekara. Először a Ludanyó meséi zenekari szvit, majd a Gyermek és a varázslat című egyfelvonásos opera csendül fel, énekes szólisták és a Frankfurti Operaház gyermekkarának közreműködésével. A karmester Ellen Altinoglu. Nem csak gyerekeknek. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Ravel muzsikája után az Il Pomodoro együttes hangversenyét hallgathatják meg. Johann Sebastian és Carl Philipp Emanuel Bach művei mellett a cseh szerző Jiří Antonín Benda F-moll koncertóját is megszólaltatják. Barokk fuvolán Eleonore Biscevic játszik. Csembalon közreműködik és vezényel Francesco Corti. Barokk muzsika. Ma 20 óra 38 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Hangverseny összeállításunk második felében a Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertjét hallgathatják meg, melyen a karmester Gabriel Bebeszelea, a zongora szólista pedig Balogh József volt. A zenekar előadásában elsőként hallgassák meg Liszt Ferenc Orpheus című szimfonikus költeményét.

Liszt Ferenc Orfeusz című szimfonikus költeményét a Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszotta Gabriel Bebeselea vezényletével. Most következzen Edvard Grieg ámolzongora versenye. A szólista Balogh József.

Edward Grieg Ámon zongora versenyét Baló József játszotta a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral, vezényelt Gabriel Bebeszeleá. A szólista ráadásként Bartók Béla Gyermekeknek sorozatából a Halotti éneket adja elő.

Bartók Béla Gyermekeknek sorozatából a halotti éneket játszotta Balogh József. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyének második felében Richard Strauss Hősi élet című szimfonikus költeményét játssza. A karmester Gabriel Bebeszeleá.

0: Richard Strauss Hősi élet című szimfonikus költeményét hallották, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Gabriel Bebeszelea vezényelte. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben készült 2026. január 21-én. A hangmérnök Monaki Miklós, a zenei rendező Dvorák Zsuzsa, a szerkesztő Várgedő Anna volt. Hangverseny összeállításunk végén a szerkesztők Ottmár Dávid és Várgedő Anna, valamint a hangmérnök Padi Géza nevében is köszönöm figyelmüket, ifján Bazsinka Józsefet hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ravel muzsikája után az Il Pomodoro együttes hangversenyét hallgathatják meg. Johann Sebastian és Carl Philipp Emanuel Bach művei mellett a cseh szerző Jiří Antonín Benda F-moll koncertóját is megszólaltatják. Barokk fuvolán Eleonora Biscevic játszik. Csembalon közreműködik és vezényel Francesco Corti. Barokk muzsika. Ma 20 óra 38 perckor. A Bartók Rádióban. Ezen a héten az Ars Nova műsoraiban az idei Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének alkotásaiból válogatunk. Ma este Fejes Krisztina zongorázik, Pusker Júlia és Stathatos Sebestyén hegedül, Szűcs Máté brácsázik és Oncai Zoltán gordonkázik. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió, több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A találkozó után a miniszterelnök ismét azért bírálta az államfőt, mert hivatali ideje alatt nem állt ki az elesettek, megtámadottak mellett, illetve

0: illetve a jogállam védelmében, és így nem testesíti meg a pozíciójával járó nemzeti egységet. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. Üdvözölte Magyarország döntését a Nemzetközi Büntetőbíróság, miután a magyar kormány hivatalosan is visszavonta a szervezet alapokmányából a római statutumból való kilépési szándékát. A hágai testület közleménye szerint a lépés jelzi az ország megújult elkötelezettségét a nemzetközi közösséget érintő legsúlyosabb bűncselekmények büntetlenségének megszüntetése iránt, felülírva az előző kabinet még tavaly áprilisban hozott döntését. Lemondott a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnökségéről a szervezet alapítója Csizmadia László. Döntését idős korával indokolta. A testület új vezetőjévé a korábbi szóvivőt, ifjabb Lomnici Zoltánt választották meg. A szervezet az elmúlt több mint másfél évtizedben támogatta a Fidesz-KDNP kormányt. Az alapítvány által kezdeményezett békemenetek az Orbán kormányok melletti kiállás szimbólumaivá váltak. Életben van a székesfehérvári épületomlás áldozata, a mentők kapcsolatban állnak vele, közölte a város polgármestere. Cser Palkovics András elmondta, a vasúti pályaudvar déli oldalán egy ipari épület bontása közben omlás történt. Egy ember a romok alá szorult, a katasztrófavédők megtalálták, kiszabadításán jelenleg is dolgoznak. Éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban. A korlátozás a boltokra és a benzinkutakra vonatkozik. Ezeken a helyeken 22 és másnap reggel 6 óra között nem lehet alkoholt árusítani. 2018 óta hasonló intézkedés van életben több mint 200 lengyel településen, köztük olyan nagyvárosok belső kerületeiben, mint Krakkó vagy Katowice. Ritka csillagászati jelenséget, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállását lehet megfigyelni péntektől egy héten át. A két legfényesebb bolygó jövő kedden kerül egymáshoz legközelebb. Napnyugta után 21 óra 20 perckor a nyugati horizont felett figyelhető meg. A jelenség kisebb távcsővel vagy akár szabad szemmel is látható lesz. A Schwab-hegyi csillagvizsgálóban csütörtöktől távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várják az érdeklődőket. Végül az időjárásról. Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. A szél helyenként megerősödik. Késő délutántól nyugat felől csökken a felhőzet, és holnap már mindenütt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható. Kedves hallgatóink, 15 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két kamarahangverseny várja Önöket június 4-én a Doknányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor barokk és klasszikus alkotásokat játszik. Vizsói Lívia fagott, Varga Laura fuvola, Tóth Györgyi oboa, Greg Samárta hegedű, Rácz Gábor brácsa és Tóth Németh Henrietta gordonka művész. 20 órakor pedig Kállai Ágnes gordonka és Erdélyi László zongora művész adja elő Bach, Scarlatti, Rameau, Liszt, Brahms, Piazzolla és Elgar műveit. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
4: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnökök Pap Sándor és Erdős Béla nevében is. Ma délután én próbálok meg kedvet csinálni egy kis zenehallgatáshoz, remélem velünk tartanak, sok szép zenével készültünk ma délutánra is. SMS számunk 06 30 30 30 160, e-mail címünk muzsikálódélután@kukacradio.hu. Ide írhatnak, ha van kérdésük, észrevételük műsorunkkal kapcsolatban. Elsőként pedig Antonin Dvorzsák 9. Újvilág szimfóniájából hallhatjuk a nyitó tételt. Ezt a közismert címet, az Újvilágból címet Dvorzsák csak a komponálás befejezése után adta a műnek, de nem kétséges, hogy a kezdettől fogva tudatosan törekedett arra, hogy a kompozíciónak egy ilyen sajátos amerikai jellege is legyen. Hallgassuk most tehát az első tételt, amely egy lassú bevezetéssel indul, és utána jön a nagyszabású szonáta jellegű tétel, a Bécsi Rádió szimfonikus zenekarát Káli Gábor vezényli.

Az első tételt hallottuk Antonin Dvorák 9. émol Újvilág szimfóniájából. A Bécsi Rádió szimfonikus zenekara játszott, vezényelt Káli Gábor. Most visszamegyünk egy picit a zenetörténetben. Giuseppe Tartini F-dur hegedű versenyéből hallgassunk egy részletet. A harmadik tételt az Allegrót játsza Susan Sironassian hegedűn. Közreműködik a Velencei Barokzenekar. Vezényel Andrea Marcon.

A harmadik tételt, az Allegrót hallottuk Giuseppe Tartini F-dur hegedű versenyéből. Susan Cyrano-Sagnon volt a szólista, vagy egy örmény származású francia hegedű művésznő. Közreműködött a velencei barokzenekar. A karmester André Marcon volt. Beethovennel folytatjuk a délutáni zenehallgatást. Különleges hangszer összeállításra készült az Opus 87-es C-dur triója, két oboára és angol kürtre. 1894-ben érkezett ugye Beethoven Bécsbe, és röviddel a városba érkezése után komponálta ezt a triót, méghozzá a Bécsben egyre növekvő amatőr előadók számára, mint egyre növekvő számú amatőr előadók számára, és ugye még egy variáció sorozatot írt aztán erre a hangszerösszeállításra, a Don Giovanni opera, Mozart opera egyik témájára. Most a C-dur trió energikus fináléját hallgassuk, Heinz Holliger és Hans Elhorst játszik oboán, Moritz Burgő angol kürtön.

Beethoven opusz 87-es két oboára és angol kürtre komponált C-dur triójából hallottuk a negyedik tételt, a finálét. Valóban különleges ez a hangszer összeállítás, de nagyon jól szól szerintem. Nekem tetszett, Heinz Holliger és Hans Elhorst játszott oboán, Maurice Burgő angol kürtön. Ugye az angol kürt az az oboának a mélyebb hangú testvére. Következik most Jean Sibelius műve, a Pelléas és Mélisande kísérőzene egyik tétele, ugye Maurice Maeterlinck drámájához, szimbolikus drámájához kapcsolódik ez a zene, és a Pelléas és Mélisande óriási hatást gyakorolt annak idején a századfordulók közönségére, és hát a zeneszerzőkre is, ugye 1900 környékén többé-kevésbé egymástól függetlenül négyen is zenét szereztek a műhöz, legalábbis nekem most négy jut eszembe. Claude Debussy egy operát írt a drámából, egy anti-wagneriánus operát. Arnold Schönberg éppen Wagner szellemében komponált egy monumentális szimfonikus költeményt. Gabriel Fauré és Jean Sibelius pedig színpadi kísérőzenét komponált a darabhoz. Hát most Sibelius művéből hallgassuk tehát az egyik tételt, címe Tavasz a parkban. Az angol vonós zenekar játszik, a karmester William Bouton.

0: Sibelius Pelléas és Melisande kísérő zenéjéből szólt a negyedik tétel, Tavasz a parkban. Az angol vonós zenekar játszott. Vezényelt William Buffon.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus.
0: 3 perccel múlt 3:30, önök a muzsikáló délutánt hallgatják. Lemez ajánló rovatunk következik, melyben Miura Kenji zongoraművész közelmúltban megjelent albumából idézünk egy tételt. Ő talán akkor robbant be a nemzetközi zenei életbe, amikor 2017-ben megnyerte a berlini Steinway versenyt, azóta több rangos nemzetközi versenyen nyert díjat, és elnyerte például az Árkerics Művészeti Alapítvány díját is, és mostanra már krisztusi korba lépett a zongoraművész. Mostani albumán pedig 3 nagy német zeneszerző alkotásaiból válogatt össze a programot, Beethoven Apassia szonátája, Schumann gyermekjelenetek sorozata és Brahms 7 fantáziája hallható az ő zongorázásában. Most Brahms művéből hallgassuk a G-moll Capricciót, ez az Opus 116-os sorozat 3. darabja, Miura Kenji zongorázik.

Johannes Brahms opusz 116-os Hét fantázia című művéből szólt a G-moll Capriccio. Ez a harmadik darab a sorozatban, Miura Kenji zongorázott. Haydn szimfóniái, méghozzá londoni szimfóniái közül hallgassuk most a numero 95-ös C-moll szimfónia első tételét. Ez az Allegro moderato, talán a C-mollról sokaknak eszébe jut Beethoven 5. szimfóniája, a Sors szimfónia. Hát egyébként ez a szimfónia is 5 súlyos akkorddal kezdődik, amit később megismétel Haydn, majd boncolgatja, építkezik belőle, de azért szelídül is ez a zene. Hallgassuk az osztrák-magyar Haydn zenekar előadásában, vezényel Fischer Ádám.

Haydn numero 95-ös C-moll szimfóniájából hallottuk az első tételt, az Allegro moderátót, amely aztán végül C-durban zárt, az osztrák-magyar Haydn zenekart Fischer Ádám vezényelte. Johann Sebastian Bach hegedű versenyei közül most az 1041-es edzékszámú A-moll hegedű verseny harmadik tételét fogjuk meghallgatni, nekem ez nagy kedvencem, egy 9/8-os folyamatos mozgásban, forgásban lévő tételről van szó. Sarah Kölyken lesz a szórista, közreműködik a La Petite Band, vezényel Sigiswald Kölyken.

Johann Sebastian Bach 1041-es edzékszámú ámol hegedű versenyéből szólt a harmadik tétel. Sarah Köyken volt a szólista, közre működött a La Petite Band, vezényelt Zigiswart Köyken. Karl Maria von Weber Szellemek ura nyitányát fogjuk meghallgatni. Ez egy zenekari koncertnyitány, de eredetileg egyébként a Rübeczál című operának a nyitányának készült, csak hát a Rübeczál operával végül nem készült el Karl Maria von Weber, töredékek maradtak fent ebből az operából. Például egy a cappella szellem kórus tétel is, és a nyitányt pedig átírta Weber, és így született meg 1811-ben a Szellemek ura című nyitány. Ezt játssza most az Orosz Nemzeti Zenekar vezényel Mihály Pletnyov.

Karl Maria von Weber Szellemek ura című zenekari koncertnyitányát hallottuk, amely a Rübeczál opera nyitánya, picit átdolgozva, átírva. Az orosz nemzeti zenekar játszott vezényelt Mihály Pletnyov. Egyébként ehhez a nyitányhoz egy egészen

egy törött palackot, amelyből furcsa, csípős folytószag áradt. Berner rögtön orvost hívott, és a gyors beavatkozás mentette meg Karl Maria von Weber életét. Kiderült ugyanis, hogy az üvegben salétromsav volt, amit Weber apja, Franz Anton rézmetszéshez használt, és ezt a savas palackot gondatlanul a boros üvegek közé tette. Karl Maria pedig bort kívánt, és a salétromsavas üvegből ivott, és rendkívül súlyos savmarásos sérüléseket szenvedett a nyelve, a szája és a nyelőcsöve, úgyhogy egy időre elvesztette beszédhangját, és szép énekhangja a baleset után mindörökre fátyolos maradt, és hát 2 hónap is eltelt, mire annyira rendbe jött, hogy a munkáját folytatni tudta. Úgyhogy bizony vigyázni kell a boros üvegekkel, azt hiszem ez az egyik tapasztalat ebből, vagy tanulság ebből. Most pedig hallgassuk Louis de Narváez egyik zenekari darabját, hangszeres darabját, pontosabban a Fantáziát, előadja a Pifaro Reneszánsz együttes.

0: Luis de Narváez fantáziáját játszotta a Piffaro Reneszánsz együttes.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: 16 óra van, jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti Önöket. SMS számunk 0630 30 30 160, elektronikus posta címünk muzsikáló délután@kukacradio.hu. Ide írhatnak, ha van kérdésük, észrevételük műsorunkkal vagy a zenékkel kapcsolatban. És egy programajánlóval folytatjuk műsorunkat. A mai nappal kezdetét veszi a 37. budapesti Bach hét. A helyszín most is a Deák Ferenc téri evangélikus templom, a fesztivál művészeti vezetője pedig Kamp Salamon. Vele beszélgetett a részletekről Várgedő Anna.
2: A sorozat minden eseménye egy-egy hangszert vagy előadói apparátust állít a középpontba. Mi az erőnye ennek a koncepciónak?
3: Kezdettől fogva az volt az elképzelésünk, hogy a Bach hétre azért van szükség, hogy az évek során a teljes életmű megszólaljon, és így minden egyes Bach hétet orgona esttel szoktunk kezdeni. Így lesz ez június 1-én, hétfőn 19 órakor, amikor Homolya Dávid játszik majd. Ő tanulmányait Bázelben és Németországban végezte, de nem csak mint orgona művész, hanem mint orgona szakértő is tevékenykedik, és a történelmi Magyarország elsősorban az erdélyi hangszereket vizsgálja, azok rekonstruálását, leírását, különböző helyeknek a pontos orgona feltérképezését. Játsza majd a Schmückedicho Liebe Seele kezdetű korál előjátékot, és ez nagyon szépen keretbe foglalja az idei teljes Bach hetet, hiszen az utolsó estén, június 7-én, majd vasárnap,

0: Ugyan ezzel a korállal fog zárulni ez a Bach-hetünk, de ennek egy nagyszabású kantáta feldolgozásával, a BWV 180-as kantátával. A második napon, június 2-án egy nagyon szép programot állított össze Ratko Ágnes, aki a Zeneakadémia Csemballó tanszéki csoportjának a vezetője, mégpedig úgy állította össze a műsort, hogy a C-dur preludiummal kezd, és utána kvintenként hozza egymás után 5 moll preludium és fúgát, majd a fizz-dur preludiumnál a dur hangneműek következnek, és végül ezt a sorozatot zárja az F-moll preludium után a teljes C-dur preludium és fúga megszólaltatása. A harmadik napon, június 3-án, szerdán, én azt hiszem, egy egészen különleges és nagyszabású vállalkozásra kerül sor, ugyanis a fúga művészete fog elhangozni, amelyet Dobozi Borbála és Borsányi Márton ad elő közösen. Dobozi Borbála kezdettől fogva, tehát az első Bach-héttől kezdve a legnagyobb segítségem volt ebben a munkában, nem csak a szervezésben, hanem mint szólista, mint kamaramuzsikus, és olykor, mint kontinó játékos is vett részt kezdettől fogva. Borsányi Márton pedig a tanulmányait Lipcsében végezte, majd Svájcban tevékenykedett, most is ott tevékenykedik, mint csemballó művész és mint orgonista.
1: Az orgona természetes közege a templom, de hogy működik ebben a térben a csemballó?
0: Csemballó kitűnően működik. Az első alkalommal, mikor Dobozi Borbálát felkértem, ugyanezt a kérdést tette föl. Na jó, jó, de hogy szólott a csemballó? Az a tapasztalatunk most már az évek során, hogy nagyon szépen szól, nagyon szépen. A templom akusztikája nagyban segít, és így a csemballó is kitűnően élvezhető.
1: Említette, hogy az évek folyamán a teljes Bach életművet tervezik előadni. Hol tartanak most ebben?
0: Pontos felmérésem nincsen. Időnként összeszoktam írni az orgona műveket, vagy a csemballó műveket, hiszen arra kérem többnyire ilyenkor a szólistákat, hogy lehetőség szerint olyan művek hangozzanak el, amelyek még nem szólaltak meg. Persze ezt nem vesszük szigorúan, természetesen figyelembe vesszük a szólistának a elképzeléseit is, de azért erre is szoktunk figyelni, hogy lehetőség szerint olyan művek is szólaljanak meg, amelyek még nem kerültek előadásra.
2: Kamp Salamont hallották, a budapesti Bach hét művészeti vezetőjét. A programok tehát ma kezdődnek, és ehhez kapcsolódóan hallgassunk most egy részletet Bach a Fúga művészete című művéből. Dobozi Borbála csembalózik, aki, ahogy hallhatták Kamp Salamontól, a fesztivál kezdete óta rendszeres résztvevője, szólistaként is, kontinuó játékosként is és szervezőként is a Bach hétnek.

Johann Sebastian Bach a Fúga művészete című művéből szólt részlet Dobozi Borbálat csembalózott. Táncra perdülünk most a következő percekben, Johann Strauss népszerű műve szól a Kék Duna keringő, és hát talán nem is annyira köztudott, hogy ez eredetileg ugye kórusmű volt, méghozzá egy négy részes kíséret nélküli kórus kompozíció. Ebben a formában nyújtotta be Strauss a bécsi férfi dalárda egyetleg, majd kisvártatva utána küldte azt a kutyafuttában fölvázolt zongora kíséretet, amelyre az alábbi magamentséget írta, idézem, kérem bocsássanak meg ezért a silány és pongyola macska kaparásért, néhány perc alatt kellett nyílbe ütnöm a dolgot, Johann Strauss, eddig az idézet. És hát valóban négy keringőből állt akkor ez, bevezetővel és rövid zárótétellel, és ehhez később jött egy ötödik keringő, és az ősbemutató előtt döntöttek úgy, hogy a művet el kell látni zenekari kísérettel. Ebben a formában hallhatta először a közönség 1867. február 15-én, és majdnem egy hónappal később, március 10-én hangzott el először a keringő első tisztán zenekari előadása. Ebben a formában hallgassuk most, hiszen így vált népszerűvé, a bécsi filharmonikus zenekar játszik. Vezényel Carlos Kleiber.

Johann Strauss Kék Duna keringőjét hallottuk, a bécsi filharmonikus zenekar játszott, vezényelt Carlos Kleiber. Egy friss közlekedési hír a BKK Infótól. Baleset történt a Rottenbiller utcában a Baross téri felüljárónál. Torlódásra számítsanak, vezessenek figyelmesen. Mozart Figaro házassága című operájából hallgassuk most az Aprót, Cherubino áriáját az első felvonásból. Ez tulajdonképpen egy tizenéves fiú vallomása, akit kizárólag a szerelem érdekel, és mindenről a szerelem jut eszébe. Frederica von Stade énekel, a londoni filharmonikus zenekart Solti György vezényli.

Mozart Figaro házassága című operájából szólt Cherubino áriája az első felvonásból Frederica von Stade énekelt, a londoni filharmonikus zenekart Solti György vezényelte. A fagotté lesz a főszerep a következő percekben, Johann Nepomuk Hummel F-dur fagott versenyéből hallgassuk a záró rondótételt. Janota Gábor, a szólista, közreműködik a Liszt Ferenc Kamarazenekar, hangversenymester Rolla János.

Johann Nepomuk Hummel F-dur fagott versenyéből szólt a harmadik tétel, a Rondó. Janota Gábor volt a szólista, közreműködött a Liszt Ferenc Kamara zenekar, hangversenymester Rolla János. Még egy zenét hallgatunk meg a rejtvény előtt, de ehhez kapcsolódik egy hír is, ez egy könyvajánló. Sándor György zongoraművész, egykori Bartók tanítvány, New Yorkban megjelent átfogó zongora metodológia könyve már magyar nyelven is elérhető. A Zongorajátékról című kötet Würcz Klára előszavával és Prunyi Ilona ajánlásával jelent meg. Bartók Béla növendékei közül egyedül Sándor György futott be nemzetközi karriert zongoraművészként, emellett a világhírű Juilliard School és több amerikai egyetem professzora volt. Mesterkurzusokat tartott a Párizsi Konzervatóriumban, az Assisi Fesztiválon és a Salzburgi Mozarteumban is. Sándor György rendkívüli technikai tudásának köszönhetően még 90 éves kora után is koncertezett. A könyvek közérthetően, ám minden részletre kiterjedően, az anatómiai törvényszerűségektől a helyes gyakorláson át a felvétel készítéssel járó stressz kezeléséig tárgyalja a zongorázás valamennyi aspektusát. Ahogy Würcz Klára zongoraművész fogalmaz a magyar kiadáshoz írt előszóban, a könyv a maga nemében egyedülálló, hiszen ilyen kaliberű előadó és tanár csak elvétve vág bele ennyire alapos, átfogó metodikai mű megírásába. Sok száraz elméleti munkával szemben ez élő, lélegző anyag, amely a legmagasabb szinten nyújt segítséget a technikai szabadság eléréséhez, fogalmaz Würcz Klára. És ehhez kapcsolódóan hallgassuk most Bartók Béla 15 magyar parasztdal című sorozatából az utolsó tételt, az Allegrót, Sándor György zongorázik.

0: Bartók Béla 15 magyar parasztdal című sorozatából szólt az utolsó tétel, az Allegro, Sándor György zongorázott.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
3: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
4: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrml.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Öt perc elmúlt, fél öt, elérkeztünk a játékhoz a mai muzsikáló délutánban. Mondom a nyereményeket. Kisorsolunk egy darab belépőt június 3-án, tehát szerdán, este 7 órára a Nemzeti Táncszínházba. A Budapest Táncszínház előadása lesz, amely tulajdonképpen Louis Armstronghoz is kapcsolódik, az ő zenéjét is használják majd az előadásában. Wonderful World, ez az előadás címe, tehát a Nemzeti Táncszínházban szerdán este 7-től. Van jegyünk 2, június 4-én csütörtökön 18 órára a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termébe. Vizsói Lívia fagottozik, Varga Laura fuvolázik, Tóth Györgyi oboázik, Greg Samárta hegedül, Rácz Gábor brácsázik, Tóth Németh Henrietta csellózik, Vivaldi, Bach, Stamitz, Haydn, Devien és Cambini műveket játszanak. Tehát kamarakoncert csütörtökön 18 órától a Dohnányi Zenei Központban. Van 2 jegyünk az Óbudai Társas Körbe is vasárnap estére. Ugye most hétvégén lesz a Budapesti Vonósok Zenezug Fesztiválja, és ennek záró koncertjére van 2 jegyünk, június 7-én vasárnap 18 órára. Paja Bea és a Budapesti Vonósok koncertje lesz. Dohnányi Ernő opusz 10-es szerenádja lesz az első részben, Dmitri Szitkovecki átiratában, a második részben meglepetés összeállítás Paja Bea és a Budapesti Vonósok közreműködésével, tehát vasárnap este az Óbudai Társas Körben. És van 2 jegyünk szintén vasárnap 18 órára az Ötvös József Gimnázium dísztermébe is, ahol a Budapesti Medikántáre vegyes karkoncertje lesz a kórus fennállásának 15. évfordulója alkalmából, vezényelt Tőri Csaba és Behany András. Van még egy tárnyereményünk is, egy CD, Togobicki Viktor kamara és zenekari művei hallhatóak rajta. Ezekért lehet játszani. Egy opera részletet fogunk hallgatni, és egy város rész erről az operáról kapta a nevét. Vajon melyik lehet ez az opera, vagy a város rész? Ha azt írják meg a város rész nevét, annak is örülünk, ha az opera nevét természetesen azt is elfogadjuk. Annyit elárulok segítségként, hát ez segítség, de a tengerszint feletti magassága 479 méter ennek a városrésznek. SMS-t a 0630 30 30 160-ra küldhetnek, e-mail címünk pedig muzsikálódélután@kukacradio.hu, és kérjük, írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményre pályáznak.

Ez volt a rejtvényzenénk, nagyon sok jó megfejtés érkezett, úgyhogy talán nem is volt annyira nehéz. Ez a Norma részlete volt Bellinitől, Vincenzo Bellini, Norma című operájából. Norma és Adal Giza kettősét hallottuk, a város rész pedig a Norma fa, ennek tengerszint feletti magassága 479 méter, tehát Norma, illetve Normafa, ez volt a helyes válasz. Köszönjük szépen, hogy ilyen sokan játszottak velünk. Még tart a sorsolás, nem dolgoztuk fel még az összes beérkező üzenetet, és hát a zene sem volt ugye olyan hosszú, úgyhogy a következő zene után lesz majd eredményhirdetés. Azt elmondom, hogy Maria Callas és Krista Ludwig énekelt a Milánói Scala zenekarát Tullio Serafin vezényelte. Hallgassuk Joseph Bologny művét még a sorsolás ideje alatt, a B-dur koncertáló vonós négyes első tételét, Allegróját játsza, az Arabella kvartett.

Joseph Bologny B-dur koncertáló vonós négyeséből szólt az Allegro, előtt az Arabella vonós négyes. És akkor visszatérünk a rejtvényhez, megszületett az eredmény, a szerencsés nyertesek, Vámos Erzsébet, Viszla Julianna, Vucskovics Erzsébet, Vértes Gyula és Réder Erika. Szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot. Gyártásvezetőnk fogja majd keresni a nyerteseket. Következik egy vidám induló, ez a darab címe Vidám induló, szerzője Emmanuel Chabrier, előadja a Lamoureux zenekar, a karmester Jutta Casado.

Emmanuel Chabrier vidám indulóját játszotta a Lamoureux zenekar, vezényelt Jutta Cassado. 1500 körülről való a következő madrigál, Adrien Villaert a szerzője, az a Vén boszorkány, ez a címe, erő vagy az Amarcord együttes.

0: Adrián Villaért madrigáját hallottuk, címe az a Vénboszorkány, előadta az Amarcord együttes. Kedves hallgatóink, most hírekkel, időjárás jelentéssel folytatjuk a muzsikáló délutánt, utána pedig Bizé gyermekjátékok sorozatából hallunk majd részleteket. A pontos idő 17 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A találkozó után a miniszterelnök ismét azért bírálta az államfőt, mert hivatali ideje alatt nem állt ki az elesettek, megtámadottak mellett, illetve a jogállam védelmében, és így nem testesíti meg a pozíciójával járó nemzeti egységet. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány a köztársasági elnökhöz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással visszamenőlegesen nem lehet kikényszeríteni. Csak nem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Torockai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Torockai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint

0: fogalmazott a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban tört ki járvány, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza országukba. A WHO eddig 13 igazolt fertőzést tart számon, összesen 3-an haltak meg. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. Korábban a vizsgálatok megállapították, hogy a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre. Összeomlott egy 4 emeletes épület Székesfehérvár ipari parkjában, egy ember a romok alá szorult. A katasztrófavédők megtalálták, kiszabadításán jelenleg is dolgoznak. A baleset az épület bontása közben történt. Holnaptól vasárnap hétköznap is látogatható lesz a Karmelita kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A döntést a nagy érdeklődéssel indokolták. Időpontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni. Ritka csillagászati jelenséget, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállását lehet megfigyelni péntektől egy héten át. A két legfényesebb bolygó jövő kedden kerül egymáshoz legközelebb. Napnyugta után 21 óra 20 perckor a nyugati horizont felett figyelhető meg. A jelenség kisebb távcsővel, vagy akár szabad szemmel is látható lesz. Híreink végén az időjárásról. Késő délutántól nyugat felől csökken a felhőzet, és holnap már mindenütt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható. 17 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Vegye ki a részét a Pannon Filharmonikusok színgazdag mozaikjából a 2026-27-es évadban is. A hangversenybérlet egy útlevél a PFZ univerzumba, ahol kiváló karmesterek és szólisták előadásában a legnagyobb zeneszerzők jól ismert dallamaitól a legfrissebb bemutatókig minden megtalálható. A mozaik évad közelről és távolról a zene más-más arcát, a zenekar egyedi hangját mutatja meg. Bérletek kaphatók a Jegymesteren, a MÜPÁ-ban és a Kodály Központban.
3: A Magyar Rádió Énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az Énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
4: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, és ahogy a hírek előtt ígértem, most gyermekjátékokkal folytatjuk a műsort, ugye George Bizet-nek van egy ilyen szvitje, eredetileg zongora mű, ez 12 darabból áll, és ebből meghangszerelt 5-5 Bizet, ebben a zenekari változatban halljuk most. Az első tétel címe a Búgó csiga, itt az állandó körforgást, a búgócsiga állandó mozgását, a brácsák mozgása érzékelteti, e fölött hallhatjuk a témát, fafúvókon pengetett vonósokon. A következő tétel a papás-mamás, itt a feleség szólamát a hegedűk, a férj szólamát a gordonkák játsszák, és a szvit utolsó tétele a zenekari és a zongorás változatban is a Bál címet viseli, ez egy virtuóz galopp, Saint-Saëns műve az állatok farsangja zárótétele, és Offenbach kánkánja a rokona talán ennek a tételnek. Előadja a Toulouse-i Capitol Színház zenekara, vezényel Michel Blasson.

Georges Bizet gyermekjátékok című sorozatából hallottunk három tételt, a Búgó csiga, Papás mamás és a bál. Előadta a Toulouse-i Capitol Színház zenekara, vezényelt Michel Blasson. Hegedű Brácsa duóval folytatjuk műsorunkat. Michael Haydn E-dur duója következik, erre a két hangszerre komponálta, és ebből most a harmadik tétel szól, egy variációs allegro. Kelemen Barnabás játszik hegedűn, Kokas Katalin Brácsán.

Michael Haydn E-dur duójából szólt a záró tétel, az Allegro, egy variációs tétel, előadta Kelemen Barnabás hegedűn, Kokas Katalin brácsán. A következő felvételen is két muzsikust hallhatunk, ez egy négykezes darab lesz, Robert Schumann a szerző. Az Opus 66-os keleti képek sorozatból hallgassunk két tételt, Várjon Dénes és Simon Izabella zongorázik.

0: Robert Schumann Opus 66-os Keleti képek című sorozatából szólt a második és a harmadik tétel. Várjon Dénes és Simon Izabella zongorázott. Közlekedési hírek, a BKK Info írta, hogy baleset történt a Hungária körúton, a Kőbányai út felé a Kerepesi út után a külső sávban, valamint a Rottenbiller utcában a Barostéri felüljárónál, és baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben, a Hegedűs Gyula utcában a Gogol utcánál, a 15-ös autóbusz terelve közlekedik. Vezessenek figyelmesen és segítsék egymást a közlekedésben.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 6 perc múlva lesz 17:30, hallgassuk most Johann Christian Bach D-dur szimfóniáját, opusz 3, numero 1, előadja a Concerto Armonico.

Johann Christian Bach D-dur szimfóniáját hallottuk, opusz 3, numero 1. Előadta a Concerto Armonico. Opera részlettel folytatjuk a muzsikáló délutánt. Puccini Pillangó kisasszony című operájából következik az úgynevezett nagy ária a második felvonásból. Ugye ebben a szoprán áriában a Pillangó kisasszonyt hallhatjuk, és ez az ária egy finom, karcsú, ereszkedő vonalú dallammal indul, a középrészében izgatottá válik, a végére pedig kiteljesedik, drámaivá fokozódik. Michel Sider énekel, a Swiss Roman zenekart Armen Jordan vezényli.

Puccini Pillangó kisasszony című operájából hallottuk a nagy áriát a második felvonásból. Michel Schreider énekelt, a Swiss Roman zenekart Armin Jordan vezényelte. A mai muzsikáló délután végén pedig hallgassuk Jean Sibelius D-moll hegedű versenyének első tételét. Hát ugye az előbbi nagy áriánál említettem, hogy nagyon finoman indul, ez igaz erre a hegedű versenyre is, egészen éteri az a hangzás, amit hallhatunk a tétel elején, aztán persze itt is lesz majd dráma. Joshua Bell, a szólista, közreműködik a Los Angeles-i Philharmonikus Zenekar, vezényel Esa-Pekka Salonen.

0: Szerkesztő Gabriella és a hangmérnök Pap Sándor nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én további jó rádiózást kívánok, hamarosan a Mesterek órájában várom önöket. Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. Ezen a héten az Ars Nova műsoraiban az idei Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének alkotásaiból válogatunk. Ma este Fejes Krisztina zongorázik, Pusker Júlia és Stathatos Sebestyén hegedül, Szűcs Máté brácsázik és Oncai Zoltán gordonkázik. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 órakor. A Bartók Rádióban. A Prolog következő adásában felelevenítjük a legelső műsort, melyben Jean-Philippe Rameau Dardanus című ötfelvonásos operájának históriájáról mesél László Ferenc.
2: A trójai mondakör olyannyira kiterjedt mondaköre a görög mitológiának, hogy még az is belefér, amikor Trója maga nem létezett. Most éppen egy ilyen helyzettel állunk szemben, mert hogy Dardanus a trójaiak ősapja volt.
1: Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából
4: nagy barna ház. Katona áll előtte, de ne nézzen a szemébe, mert megüti magát.
5: Fogadnak ott engem?
4: Sokat kell várni, nagyon sokat. De rég beszéltem magyarul.
5: Maga magyar.
3: Örök hűség. Iványi Marcell igaz történetet feldolgozó zenés filmje június 4-én 18 óra 55 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.
0: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Bozzai László nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Mai összeállításunkban Vinton Marsalis játszik trombitán. Az első részben közreműködik az angol kamarazenekar Raymond Lepard vezényletével. Először hallgassuk Harry Purcell az Indiai királynő című operájából a trombita nyitányt. A felvétel Londonban, a Szent Barnabás templomban készült 1987. áprilisában.

Henry Purcell az Indiai királynő című operájából szólt a trombita nyitány. Előadta Wynton Marsalis és az angol kamarazenekar, vezényelt Raymond Lepard. Előadásukban hallgassuk most Michael Haydn D-dur trombita versenyét. Ez a felvétel is a londoni Szent Barnabás templomban készült 1987. áprilisában.

Michael Haydn D-dur trombita versenyét hallottuk. Előadta Wynton Marsalis és az angol kamarazenekar Raymond Lepard vezényletével. Tolmácsolásukban hallgassuk most Johann Nepomuk Hummel E-dur trombita versenyét. A felvétel Londonban a Szent Egyed templomban készült 1993. februárjában.

Johann Nepomuk Hummel E-dur trombita versenyét hallottuk. Előadta Vinton Marsalis és az angol kamarazenekar. Vezényelt Raymond Lepard. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Vinton Marsalis játszik trombitán. Következik Niccolò Paganini Moto Perpetuo című műve, opus 11, Donald Hansberger átiratában. Közreműködik az Eastman fúvós együttes, vezényel Donald Hansberger. A felvétel New Yorkban az Eastman Színházban készült 1986-ban.

Niccolò Paganini Moto Perpetuo című darabját hallottuk, opusz 11, Donald Hansberger átiratában játszotta Wynton Marsalis trombitán. Közreműködött az Eastman fúvós együttes, vezényelt Donald Hansberger. Most hallgassuk Henry Tomasi trombita versenyét. A szólista Wynton Marsalis a Philharmonia zenekart Esa-Pekka Salonen vezényli. A felvétel Walthamstow-ban a Városházán készült 1986-ban.

Henry Tomasi trombita versenyét játszotta, Wynton Marsalis. Közreműködött a Filharmónia zenekar, vezényelt Esa-Pekka Salonen. Összeállításunk végén hallgassuk Duke Ellington művét, Boy Meets Horn, Red Stewart feldolgozásában játsza Wynton Marsalis és a Lincoln Center jazz zenekara. A felvétel New Jersey-ben, Princetonban készült 1992. október 13-án.

0: Duke Ellington Boy Meets Horn darabját hallottuk Red Stewart feldolgozásában. Előadta Wynton Marsalis és a Lincoln Center Jazz zenekara. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Wynton Marsalis játszott trombitán. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Bozzai László nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. A muzsikus legendák adásában Földes Imre zenetörténész, tanár, életét és munkásságát idézzük fel.
2: Én szoktam mondani, hogy én erre már nem emlékszem. Egyszer megnyugtatott valaki, nem az a fontos, hogy ön emlékezzék, elég, ha én emlékszem, mármint, hogy a diák, hajdani diák.
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Évfordulók.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban a 35 éve, 1991. május 8-án elhunyt Pécsi Sebestyén lisztdíjas orgonaművész, zenepedagógus egyházi karnagy emlékét idézzük egy 1983-ban készült rádióműsor részleteivel. De mindenekelőtt hallgassuk a művész játékát. Pécsi Sebestyén orgonaművész tanár, a Zeneakadémiai orgonaoktatás meghatározó alakja volt, aki 1940-től 4 évtizedig oktatott az orgonatanszakon. Tanítványai között volt Ligeti György, Lehotka Gábor, Virág Endre, Kistétényi Melinda, Kurták György, Lukin László és Hidas Frigyes zeneszerző is. Utóbbi művekkel is viszonozta az egykori mester munkáját. 1967. szeptember 9-én Pécsi Sebestyén játszott a Zeneművészeti Főiskola új orgonáján. Az ünnepi hangversenyen elsőként Hidas Frigyes orgona szonátája szólalt meg a vadonatúj hangszeren a Zeneakadémia nagytermében. Bár most nem az orgona szonátát halljuk, de Hidas Frigyes művét, a Tokkátát játssza Pécsi Sebestyén.

0: Pécsi Sebestyén 1910. október 29-én született, és 35 éve 1991. május 8-án hunyt el. A Liszdias művésznek kétszer, 1975-ben és 80-ban ítélték oda a Zeneművészeti Főiskola jubileumi aranygyűrűjét. Pécsi Sebestyén Kodály Zoltán tanítványaként orgona és zeneszerzés szakon végzett, valamint karnagyi művészi oklevelet szerzett. Számos külföldi országban koncertezett, gyakran szerepelt rádiós és televíziós műsorokban is. 1940-től mintegy 4 évtizeden át tanított a Zeneakadémián. Az orgona nem csak előadó művészként és tanárként érdekelte, hanem kutatóként is. Szakkönyveiben a hangszer szerkezetét, történetét, tervezését, valamint az előadó művészeti kérdéseket foglalta össze. Mint főiskolai tankönyv, az orgona művész tanár szemszögéből tárgyalta a témakört, az orgona tanítás módszertanát. Vagyis volt mire büszkének lennie.
1: Kérem, én nem tartozok a büszke emberek közé. Ha valamire büszke lennék, akkor arra lennék büszke, hogy tudva sohasem tette más embernek rosszat. Az emberiség több évmilliós történelmének legnemesebb érzelme a szeretet, és legnagyobb vésze a békétlenség. Mindig boldogok azok az emberek, akik tudnak a lelki magaslatnak azon a fokán élni, hogy a szeretetnek adakozói lehetnek, mert ez a radarsugárzás titokzatosságával melengető hatással hat vissza az adakozóra. Én boldog vagyok olyan szempontból is, hogy én ennek a szeretetnek nagyon gazdag részese lehettem. A szülői házban édesanyám egy nagyon nemes lelkű, nagyon intelligens, finom lelkű asszony volt, az édesapám is, aki amellett még egy egészen rendkívüli zenei tehetség volt, tőle nagyon sok mindent tanultam, amit az egész életemben tudtam hasznosítani. Szokták mondani, hogy a szüleit senki sem választhatja meg, a feleségét igen. Én ebben is rendkívüli szerencsés voltam, a feleségem Werner Mária énekművésznő, a Magyar Népköztársaság érdemes művésze. Ő azt a szeretetet folytatta a mi családunkban, amelyet én a szülői házban is élveztem. Ahogy mi szoktuk mondani otthon, ő a mi családunknak a melengető napsugara, vagy orgonista nyelven mondva a vox humanája. Családunk most már azzal gazdagodott, hogy 2 fiunk van, mind a 2 nős, és 2 unokánk van. A fiaimnak mind a 2 nagyon tehetséges volt, de őnekik nem volt kedvük. Ők látták a családi házba, hogy milyen nagy munkába telik az művésznek lenni, hogy állandóan mennyit kell gyakorolni. És ha ezt megragadhatom, akkor a fiatalságnak mindjárt adnék egy tanácsot ilyen hosszú pedagógiai pálya után. A tehetséget mindenki készen kapja, többet vagy kevesebbet, de azt, hogy ki mennyit tud, az csak nagyon nagy szorgalommal lehet elsajátítani. Ismeretes a Bachnak a mondása, mikor csodálták a nagy művészetét, azt mondta, legyetek ti is olyan szorgalmasak, mint én voltam, majd ti is annyit tudtok. Közismert szintén a Liszt Ferencnek a szorgalma az utazásai alkalmával, még a kocsikon is ilyen saját maga készítette hangszeret gyakorolt. De egy más területet mondok, az, mi tehát már kevésbé ismert, a Herschel, a nagy csillagász, az Uranus bolygónak a fölfedezője, ő szalonmuzsikával kereste a kenyerét. És amikor a szalonmuzsikában rövid szünete volt, akkor kiállt és vizsgálta a csillagokat, és ezek az apró, szorgalmas munkával összetett percekből adódott a nagy felfedezése. Tehát nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy nagyon szorgalmasnak kell tenni az életbe.

0: Bach 544-es jegyzékszámú H-moll preludium és fugájából hallottunk részletet, Pécsi Sebestyén játszott, akiről említettem, hogy Kodály Zoltán tanítványa volt, de ifjú kollégaként is rajongott mesteréért. Most egy olyan esetet idéz fel az orgonaművész, ami már fiatal tanárkorában történt vele.
1: Fiatal tanár voltam a Zeneakadémián, és 32 órát tanítottam, mert másokat is kellett helyettesítenem. És akkor Kodályhoz elmentem, aki, hát tudtam, hogy engem nagyon szeretett, növendéke voltam, és elmentem, és kértem, hogy hát tanár úr, kérem szépen, nagyon sok órán van, 32 órán van, és mellette még gyakorolnom is kell. És akkor Kodály azt kérdezte, hogy mikor szokott lefeküdni. És én mondtam, hogy este 10-kor. És azt mondja, és mikor kell? Mondom, minden reggel 5-től 7-ig, 5-től 8-ig gyakorolok, mielőtt megyek a Zeneakadémia. Tehát reggel 5-től minden. És akkor azt mondta Kodály, hát feküdjön le 12-kor, magának elég még ebbe az időbe, ha 5 órát alszik. Tehát itt feleltem arra a szorgalomra. Én az életemnek, ha napjait összeszámolnám, annak 80%-ában a napokat számolva reggel 5-től már mindig ott voltam a hangszerem mellett, otthon és gyakoroltam.

0: Kodály Zoltán csendes miséjéből hallottunk részletet, ezt a művet a zeneszerző Pécsi Sebestyénnek írta, és a darabot természetesen az orgonaművész mutatta be. A szorgalomról beszélt már Pécsi Sebestyén. Most arra a kérdésre válaszol, vajon több mint 4 évtizedes előadó művészi pálya után is ugyanúgy kell-e gyakorolni, mint pályakezdőként.
1: Kérem szépen, nem, hogy még mindig kell gyakorolni, de fiatal koromban sokszor előfordult az, hogy 3 hét alatt készült egy teljesen új műsorral. Most sokkal előbb kezdem azt a műsort, amit már sokszor játszottam. Tehát sokkal többet kell gyakorolni, hiszen az agy is azért fárad, az izmok is megváltoznak, ugye? Tehát sokkal jobban be kell idegezni a dolgokat, mint fiatal korában. Fizikai kondíciómra vonatkozólag én megfogadtam a humoristáknak a tanácsát, hogy lazítani. Tehát ezt úgy értem, hogy okkal, móddal vállalok koncertet, például külföldre már 3 éve nem vállok koncertet. Kellett volna mennem Londonba, Rómába, most legutóbb is itt van otthon nálam egy berlini meghívás, de külföldre már nem vállalok. Itt Magyarországon okkal, móddal vállalok koncerteket, tehát a számát a koncerteknek redukálom. Volt olyan nyaram még 3 vagy 4 évvel ezelőtt, ahol nyáron 32 koncertem volt, beleértve a külföldieket is, akkor kétszer voltam Lengyelországon, kétszer az NSZK-ba, Belgiumba voltam, Dániába voltam, tehát itt van az, hogy a korommal fogva én ezt már azért okkal, móddal csinálom, tehát nem akarom elpazarolni még az időmet, hiszen szeretném én még az unokáimnak is a fölnevelését látni, hát ha ők megint visszakanyarodnak a zenei pályára. Szóval az energiámat én most már tartalékolom arra, hogy itthon tudjak még helytállni bizonyos koncerteket, hiszen hála Istennek minden koncertem teltházat vonz, hiszen pár éve azelőtt egyszer a Mátyás templomba az URH-t kellett kihívni, mert annyian maradtak kint a koncertről.

0: Antonio Vivaldi 593-as jegyzékszámú A-moll koncertójának második és harmadik tételét hallottuk, Pécsi Sebestyén játszott. Mai műsorunkban a 35 éve elhunyt Pécsi Sebestyén lisztdíjas orgonaművész, zenepedagógus, egyházi karnagy emlékét idéztük Tóth Gabriella 1983-ban készült rádióműsorának részleteivel. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. A Sándor palotában találkozott ma reggel a köztársasági elnök és a miniszterelnök. Magyar Péter ismét lemondásra szólította fel az államfőt. Sulyog Tamás a megbeszélés után közölte, hogy nem mond le, és hozzátette, személyre szabott alaptörvény módosítással akarják eltávolítani. Az ellenzéki pártok a parlamentben bírálták Magyar Pétert, mert szerintük egy alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen, hogy egy köztársasági elnököt erőszakkal távolítsanak el hivatalából. A miniszterelnök szerint viszont Magyarország érdeke, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje tekintélyét. A Tisza párt az alaptörvény módosítását kezdeményezi, hogy leváltsák az államfőt. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben felajánlotta Toroszkai Lászlónak a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság vezetését. A kormányfő cserébe azt kérte, hogy a Mi Hazánk függessze fel az együttműködést a Fidesz-KDNP-vel, és közölte, korábbi felesége nem érintett az úgynevezett végrehajtó maffia ügyében. Völner Pál viszont igen, és azt kérte Toroszkai Lászlótól, hogy találja meg Völner Pál főnökét. Magyar Péter videóban mutatta be az MNB székház aranyszínű liftjét és mellékhelyiségét. Facebook oldalára feltöltött videóban felhívta a figyelmet arra, hogy egyebek mellett ezekre az aranyozott mosdókra ment el 105 milliárd forint közpénz. A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a jegybankkal kapcsolatban jelenleg is büntető eljárás zajlik. Továbbá Varga Mihály jegybankelnök arról tájékoztatta, hogy egy polgári peres eljárás is folyamatban van. A cégeknek ma éjfélig kell bevallaniuk és befizetniük adójukat. A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumokat. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Már lehet jelentkezni a Dériné program országjárás és vándorszínház programjába. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni, a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklórműsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kaptak. A program célja, hogy professzionális, értékteremtő produkciók jussanak el az ország minél több településére. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját, elsősorban fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások 3 kategóriába sorolhatók, növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú. A vendégek pedig közösségi média posztokban oszthatják meg kedvenc Bolygóbarát fogásaikat. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A mentőegységek több órás összehangolt munkával emelték ki a férfit. Súlyos, életveszélyes állapotban kórházba szállították. És végül az időjárásról. Marad a változékony idő, holnap már sok lesz a napsütés, de északkeleten és a Tiszántúlon egy-egy zápor, zivatar még előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 10-17 fokról 23 és 29 fok közé melegszik fel a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk. Kedves hallgatóink, mai utolsó híradásunkkal 23 óra 55 perckor várjuk Önöket itt a Bartók Rádióban.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Vegye ki a részét a Pannon Filharmonikusok színgazdag mozaikjából a 2026-27-es évadban is. A hangversenybérlet egy útlevél a PFZ univerzumba, ahol kiváló karmesterek és szúristák előadásában a legnagyobb zeneszerzők jól ismert dallamaitól a legfrissebb bemutatókig minden megtalálható. A mozaik évad közelről és távolról a zene más-más arcát, a zenekar egyedi hangját mutatja meg. Bérletek kaphatók a Jegymesteren, a Müpában és a Kodály Központban.
1: Június 5-e és 7-e között újra Zenezug Fesztivál az Óbudai Társaskörben a budapesti vonósokkal. Paja Bea, Ránki Fülöp és országos versenygyőztes fiatal tehetségek a színpadon. Három nap, különleges találkozások, felejthetetlen koncertélmények. Részletek a www.budapestivonosok.hu honlapon. Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
4: Jó estét kívánok, a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is köszöntöm Önöket a Bartok Rádió mikrofonjánál Madarász Zsolt. A Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük Maurice Ravel műveiből. Vezényel Alain Altinoglu. Elsőként a Lúdanyó meséi szvitet hallják. A tételek Csipke Rózsika tánca, Hüvelyk Matyi, Csúnyácska a pagodák császárnője, A szép lány és a szörnyetek találkozása és Tündérkert.

A Lúdanyó meséi szvítet hallották. A Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük Maurice Ravel műveiből. Vezénnyel Alain Altinoglu. A Gyermek és a Varázslat című egyfelvonásos opera következik. Szövegét saját azonos című versenyomán Sidon Gabriel Collett írta. Az opera rövid története. Egy 7 éves kisfiú unottan írja a leckéjét, miközben rendetlenséget csinál a szobájában, és durván bánik a tárgyaival és állataival. Amikor édesanyja vacsorához hívja, még rosszabbul viselkedik, ezért büntetést kap, és egyedül marad. Ekkor a szoba tárgyai és figurái megelevenednek, és mind őt vádolják. A tapéta alakjai, a könyvek hősei, a matematika szelleme és az óra is. A kisfiú megrémül, de amikor egy mókust megsérülve meglát, segít neki. Ez a tett megenyhíti a többieket, a káosz megszűnik, és végül az anya megbocsátva öleli át gyermekét. A szereposztás. A gyermek Camille Bauer. Az anya, a macska, a szitakötő, Nora Gubis. A tűz, a hercegnő, a csalogány, Anna-Sophie Petit. A párnásszék, a kínai csésze, a mókus, Eva Zajcsik. A pásztorlánya, denevér, a bagoly, Amadin Amirati. A teáskanna, a pásztorfiú, a matematika szelleme, a béka, Cyril Dubois. Nagypapa órája, a kandúr, Thomas Dollier. A fotel, a fa, Laura Naurim. Közeműködnek a boroszlói NFM kórus tagjai, valamint a Frankfurti Operaház gyermekkarának tagjai. A felvétel a Frankfurti Alte Oper nagytermében 2025. szeptember 26-án készült.

0: Dieu, c'est l'arithmétique.
1: Tika tika tika. 4 et 4, 18, 11 et 6, 25, 4 et 4, 18, 7 fois 9, 33.
0: 7 fois 9, 33.

3, 4, 5, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,

0: A Gyermek és varázslat egy felvonásos operát hallották. A főbb szerepekben Camille Bauer, Nora Gubis, Anne-Sophie Petit, Eva Zajcsik, Amadine Amirati, Cyril Dubois, Tomá Dolié és Laurent Nauri volt hallható. Közeműködtek a boroszlói NFM kórus és a Frankfurti Operaház gyermekkarának tagjai. Kedves hallgatóink, a Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítettük Maurice Ravel műveiből. Vezényelt Alain Altinoglu. A felvétel a Frankfurti Alte Oper nagytermében 2025. szeptember 26-án készült.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm az adásomban most bekapcsolódó hallgatókat. Frankfurt után egy madridi koncertet idézünk. Az Il Pomodoro hangversenye következik. Csembalon közreműködik és vezényel Francesco Corti. Barokk fuvolán közreműködik Eleonora Biscevics. Elsőként hallgassák meg Johann Sebastian Bach D-moll billentyűs versenyét, jegyzékszáma 1052-es. A szólót Francesco Corti játssza.

Johann Sebastian Bach D-moll billentyűs versenyét hallották. A szólót Francesco Corti játszotta. Az Il Pomodoro hangversenyét közvetítjük, vezénnyel Francesco Corti. Carl Philipp Emanuel Bach D-dur fuvola versenye következik. Barokk fuvolán Eleonora Biscevics játszik.

Carl Philipp Emanuel Bach D-dur fuvola versenyét hallották. A szólót Eleonora Biscevics játszotta barokk fuvolán. Az Il Pomodoro hangversenyét közvetítjük felvételről Madridból. Vezényel Francesco Corti. Jerzy Antonin Benda F-moll billentyűs versenye következik Francesco Corti szólójával.

Jirzsi Antonin Benda F-moll billentyűs versenyét hallották, a szólót Francesco Corti játszotta. Az Il Pomodoro hangversenyét közvetítjük Madridból. Befejezésül Johann Sebastian Bach 5. brandenburgi versenye hangzik föl, jegyzékszáma 1050-es. Eleonora Biscevic barokkfuvolán, Pablo Valetti hegedűn, Francesco Corti csembalón játszik.

0: Johann Sebastian Bach 5. Brandenburgi versenyét hallották. Eleonora Biscevics barokkfuvolán, Pablo Valetti hegedűn, Francesco Corti csembalón játszott. Kedves hallgatóink, az Il Pomodoro hangversenyét közvetítettük. Csembalón közreműködött és vezényelt Francesco Corti. Barokkfuvolán közreműködött Eleonora Biscevics. A felvétel Madridban, a Nemzeti Auditoriumban 2026. március 18-án készült. A szerkesztő Otmár Dávid nevében is további kellemes estét és jó rádiózást kíván Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Ars Nova. Válogatás a 20. és 21. század zenéjéből.
2: Az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje idén május 14-e és 23-a között volt hallható 3 alkalommal Budapesten, egyszer-egyszer pedig Nyíregyházán és Debrecenben. Az Ars Nova adásaiban ezen a héten ennek az 5 koncertnek a hanganyagát ismerhetik meg. Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket, a mikrofonnál Bánkövi Gyula. Az első estnek a Doknányi Ernő Zenei Központ Sapszonterme adott otthont, ahol egy kamaraesten 5 kompozíció szólalt meg. Az utolsó, Rózsa Miklós, fiatalon írt F-mozongora ötöse magyarországi bemutatóként. A programnak 3 főszereplője

Soproni József szonatináját hallották, Szűcs Máté brácsázott, Fejes Krisztina zongorázott. Az 1958-as keltezésű darabot egy 2023-as alkotás követte az idei Artrium Fesztivál nyitó hangversenyén. Kutrik Bence Crossing sorozatának negyedik darabja, mely Gordon Károly zongorára készült. A kompozíció kiinduló pontja a 12.-13. század fordulóján élt mester Perotinus zenei világa volt, pontosabban Beata Viszkera dallama. Ő Leoninus mellett az első név szerint ismert és feljegyzett alkotója a nyugati zenetörténetnek. Kortársai Optimus Discantorként, azaz a legkiválóbb Discantus szerzőként emlegették. Perotinus vagy Perotin a párizsi Notre-Dame papja volt. Következzék tehát Kutrik Bence Crossing 4 című műve. Oncai Zoltán gordonkázik, Fejes Krisztina zongorázik.

Kutrik Bence 2023-ban írt Crossing 4 című művét Oncai Zoltán és Fejes Krisztina játszotta. A két duó után két szóló hangszeres kompozíció következett az idei Átrium Fesztivál nyitó hangversenyén. Először Szűcs Máté játszotta el édesapja Szűcs Lajos eredetileg Gordonkára írt románcát. A darab ajánlása testvérének, Szűcs Ferencnek szól, aki a BBC szimfonikus zenekarának szóló csellistája volt. A mélyebb vonós hangszeres változat 2004-ben készült. Ezt írta át 3 évvel később fia számára, Szűcs Lajos brácsára. Ez az egyévű alkotás szólal most meg Szűcs Máté előadásában. A 7 perces kompozícióból, nem véletlenül, olykor-olykor Csajkovszkij zenei világa is kiköszön.

Szűcs Lajos románcának 2007-es változatát Brácsán az alkotó fia Szűcs Máté szólaltatta meg. És ismét egy szóló vonós darab. Szokolai Sándor 1978-ban a budapesti Pablo Casals Gordonka verseny felkérésére írta meg szóló szonátáját. A szerző így val majd negyed órás darabjáról. Az első tétel szonáta körvonalú fantázia, mely egy embrionális magból fokozatosan bontakozik drámaivá. A tétel repríze előtt egy négy szólamú fugátó, a formai csúcspont. A második tétel alapvetően lírai és melodikus jellegű, ariózó. A harmadik tétel gyors, virtuóz, rondo capricciózó, variált rondó visszatérésekkel. A megállíthatatlan lendületű finálé igény mellett az előző tételek gondolatainak összefoglalására is törekszik a zárótétel. Következik tehát Szokolai Sándor szólószonátája Oncai Zoltán előadásában. A május 14-i hangverseny érdekessége volt, hogy a közönség sorai közt ott ült az a művész is, akinek a kompozíció ajánlása szól, s aki a darabot 1978-ban be is mutatta, Oncai Zoltán édesapja, Oncai Csaba.

Szokolai Sándor 1978-ban a budapesti Pablo Casals Gordonka versenyszámára komponált művét hallották, Oncai Zoltán játszott. Az Átrium idei első, május 14-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében megtartott hangversenye egy magyarországi bemutatóval zárult. Az esemény azért is volt különösen érdekes, mert a kompozíció 1928-ban íródott, s szerzője sem ismeretlen, hiszen a világhírű, elsősorban filmzenéiről ismert Rózsa Miklósról van szó. Az esten F-moll zongoraötöse, mely a kettes számot kapta a szerző jegyzékben, Fejes Krisztina, Pusker Júlia, Stathatos Sebestyén, Szűcs Máté és Oncai Zoltán előadásában szólalt meg. Ha fellapozzuk Rózsa Miklós életrajzát, egy különös pályakezdést olvashatunk ki belőle. Édesapja ugyanis nem engedte, hogy zenésznek tanuljon, így kémiai ismeretek elsajátítására Lipcsébe küldte fiát. A 20 éves fiú minden nap, amint a kémiai laborba ment, vágyakozva tekintett a világhírű Kotta kiadó, a Breitkopf & Hertel kirakatába, ahol folyamatosan kaptak helyet a legújabb kiadványok. Valahol titkon, mélyen, a kémia tudománya mellett zenét is tanuló Rózsa Miklós abban reménykedett, hogy egyszer az ő kottája is ebben a kirakatban lesz. A vegyészmérnöki diplomájára készülve Rózsa zeneszerzést is tanult Lipcsében. Az itteni konzervatóriumban hangzott el első kompozíciója, Vonós triója, mely hangos tetszést aratott. Ezt követte a hamarosan felcsendülő zongoraötös. Rózsa ezekre a hónapokra így emlékezik vissza. F-moll zongoraötösöm még a triónál is nagyobb sikert aratott. Barátaim és diáktársaim állva ünnepeltek. Néhány nappal később Straube professzor is hallani akarta a darabot, nyilván tanárom Grabner elbeszélése nyomán. A magán előadásra kedvesen reagált, miközben azt sem tudtam, hogy a nála lévő másik művem, a Vonós trióm kottájára egyáltalán ránézette. A zongoraötös elhangzását követően Grabner azt mondta nekem, hogy szerinte Straube beszélni fog a Breitkopf & Hertel kiadóval. S valóban, amikor három nappal később a megadott időpontban felhívtam, ezeket a szavakat mondta Straube. Elmenne a Breitkopf & Hertel kiadóhoz? Tudja, hol van? Igen, persze, hogy tudtam. Nem mondtam el neki, hogy minden nap az épület előtt haladok el, és vágyakozva nézek rá, miközben a kémia laborba kell mennem. Mondta, kit keresek, aki várni fog rám. A történet folytatása mesébe illő, hiszen pár hét múlva Rózsa első két opusza ott volt a kirakatban, és a kiadó egész életén át támogatta a később három Oscar-díjat is elnyerő Rózsa Miklóst.

Rózsa Miklós 1928-ban írt F-moll zongora ötösének magyarországi bemutatóján készült felvételt hallottak. Fejes Krisztina zongorázott, Pusker Júlia és Stathatos Sebestyén hegedült, Szűcs Máté Brácsán játszott, Oncai Zoltán gordongázott. A hangfelvétel május 14-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében készült, az Artrium a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei sereg szemléjének idei első estjén. Holnap a programsorozat második koncertje lesz hallható itt az Ars Novában. Ha tehetik, tartsanak velünk, hiszen az idén Bartók Rádió zenei díjat kapott Anima Muzicé Kamara zenekar játsza majd. Becser Matyó Tamás, Balogh Máté, Hollós Máté és a műsorvezető Bánkövi Gyula egy-egy művét. A viszonthallásra.

0: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a jazz koncertek hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Ferlegi Lénárdot hallják. Folytatjuk a múlt hét hétfőn megkezdett Miles Davis 100 című összeállításunkat. 10 részes sorozatunk 4. epizódjához érkeztünk. A Miles Davis Septet 1975. február 1-én Oszakában a Festival Hall-ban adott koncertjét hallhatják a mai összeállításban. Miles Davis trombitán és orgonán játszik, Sonny Fortune szaxofonon és fuvolán, Pete Cozy gitáron és szintetizátoron, Reggie Lucas gitáron és ütőhangszereken, Michael Anderson a basszusgitáros, Al Foster dobol, és James Mutume ütőhangszereken játszik. Egyetlen Miles Davis szerzeményt hallunk, Prelude, első és második rész hangzik el.

0: A mai jazz koncertekben a Miles Davis Septet 1975. február 1-én Oszakában a Festival Hallban adott koncertjét hallhatták. Miles Davis trombitán és orgonán játszott, Sonny Fortune szaxofonon és fuvolán, Pete Cozy gitáron és szintetizátoron, Reggie Lucas gitáron és ütőhangszereken, Michael Anderson basszusgitáron, Al Foster volt a dobos, James Mutimer ütőhangszereken játszott. Miles Davis prelüdjét hallottuk, az első és második rész hangzott el. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket a jazzkoncertek végén. A mai összeállításunk alcíme Miles Davis 100 volt, a 10 részes sorozat 4. epizódját hallhatták. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert holnap délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, egy nappal később a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel is találkozik majd a kormányfő. Idehaza a jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A beterjesztő Tisza párt politikusa azt mondta, a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A tiszteletdíjak 40%-os csökkentése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. A gyerekek és fiatalok mentális egészségének támogatása érdekében stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Bethesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország. A két szervezet együttesen segíti a gyermekek lelki jólétének erősítését, a családok támogatását, valamint a mentális egészséggel kapcsolatos társadalmi párbeszéd előmozdítását. Már lehet jelentkezni a Dériné program országjárás és vándorszínház programjába. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A program célja, hogy professzionális, értékteremtő produkciók jussanak el az ország minél több településére. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. A kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A Dunától keletre borult az ég és esik az eső, az Észak-Dunántúlon és a Balaton környékén szintén felhősebb tájak vannak. Napközben országszerte sok napsütés valószínű, a Tiszántúlon lehetnek záporok, zivatarok. Délután 23-29 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti Önöket a Notturno kis csapata Pap Sándor és Katona Márta nevében is. A 6 óráig tartó zenefolyamban ma is sok értéket kínálunk. A párkák a sors istennői voltak az ókori mitológiában, akik az emberek életét irányították. Ők fonják, kimérik, majd elvágják az ember életfonalát. Hatalmukban áll megakadályozni az istenek akaratának érvényesülését is. Méltóságteli nő alakokként ábrázolják őket. A párkák a sors megmásíthatatlanságának szimbólumai. Brahms zenéje szól a Notturno elején, a párkák éneke.

A Párkák éneke hangzott el, Brahms zenéje, az oszlói filharmonikus zenekart Rafael Fribeck de Burghoz vezényelte. A Párkákat gyakran ábrázolták orsóval, mérő, rúddal és ollóval a kezükben, és a művészetekben, irodalomban gyakran megjelennek. Most Chopin G-moll balladája szól.

Chopin G-moll balladáját Zbigniew Rauból játszotta, aki 1969-ben született, a Simanovszki Akadémián végzett kitüntetéssel. Díjat nyert a bolzanói buzóni zongoraversenyen, vagy az utrechti Liszt versenyen is. Rengeteg zongoraversenyt játszott már. Palestrina Magnificatját halljuk.

Palestrina Magnificatját az Elmer Izeller énekegyüttes előadásában hallottuk. A Magnificat Mária éneke az esti imádság része a keresztény liturgiában. Ez a kompozíció a reneszánsz egyházizen egyik kiemelkedő példája, ma is gyakran játsszák. Robert de Vizé Démol szvitje következik.

Robert Devizé Démosz fittyét Komálé Akakpó játszott a cimbalmon. A művész egy németországi hagbrett, vagyis cimbalom és gitárművész, aki különösen a klasszikus barokk és kortárzenék sokszínű repertoárjával bír. Most Howard Cable kompozíciója következik, Újfunland partjai.

Howard Cable zenéjét hallottuk, Újfunland partjai, a Hannaford Street Silver Band játszott Stephen Chenet vezényletével. Újfunland egy óriási sziget Kanada Atlanti partjainál. Francesco Durante rengeteg versenyművet írt, Ádor koncertóját ismerhetjük meg a kölni koncertó jóvoltából.

Francesco Durante Ádur koncertóját a kölni koncertó játszotta. Durante a művében a legmerészebb harmóniai kísérletektől sem riadt vissza, de az archaizáló római iskola hatása alatt állott. Ezt olvastam róla. Most Haydn 97-es sorszámú londoni C-dur szimfóniája szól.

Haydn 97-es sorszámú C-dur szimfóniáját játszotta a Holland Rádió kamarazenekara. Ezt a művet 1792-ben komponálta Haydn Londonban az első utazása idején. Nagyon sok ünnepélyes vonás található a gazdagon hangszerelt darabban. Johannes Albertus Grönemann G-dur szonátája szól.

Johannes Albertus Grönemann G-dur szonátáját Jedvenc Máté Balázs és Marcello Bussi szólaltatta meg. Mendelssohn mindössze 16 éves volt, amikor megírta az Ez-dur oktettet. Ez a zene történet egyik legérettebb és legnagyobb kamaraműve egy tinédzsertől. A Kodály és a Bartók vonós négyes játszik.

Felix Mendelssohn Ezdur oktettjét játszotta a Kodály és a Bartók vonós négyes. A szkercó hangulata Goethe szerint a Walpurgis éjjegyi jelenetét idézi, szerinte tele van lebegő, szinte túlvilági hangulatokkal. És igaza van, 2 óra van.

A Helsinki Kamarakúrus és a Finn Barokk Zenekar hangversenye következik, amelyen Nils Svekendiek vezényelt. A koncert a Helsinki Zenei Központban volt 2025 áprilisában. Ez egy modern koncertterem és kulturális központ, közvetlenül a parlamenttel szemben található, és a Városi Zenei Élet központi szereplője 2011-ben adták át. Több mint 36 ezer négyzetméteres területén található több koncertterem, előadóterem, próbaterem, tanterem. 1700-an férnek el. Elsőként itt Johann Sebastian Bach, Der Geist hilft unserer Schwachheit auf, motettája hangzott el.